Isten üzenete az elmúlt percekben Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Máté evangéliuma 11. fejezetének a 28. és 29. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szentgelét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bölcső című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fein Schmidt Mária.

Villa egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihon a neve. Ez megkerüli Etiópia egész földjét. A harmadik folyónak Tigris a neve. Ez Assur keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Így szól hozzánk Isten ígéje Mózes első könyve második részének 8-tól 17-ig terjedő verseiből. Egyszer valaki elmondta élete két legnagyobb és legzavartalanabb örömét. Az egyik az volt, mondta, hogy egy kis lakást tudtam asszonyleányomnak berendezni, amíg azok nászúton voltak, s láthattam a fiatal házas pár megilletődött örömét, amikor beléptek új otthonukba. A másik, talán még nagyobb örömöm az volt, amikor leányomat és unokámat vártuk haza a szülő otthonból, és fészket készíthettünk egy kis mózes kosárban a szoba egyik sarkában az unokámnak. Tanúi lehettünk, ahogy a fiatal édesapa megilletődötten belehelyezte a kosár ágyacskába gyermekét, unokámat, és ott állt a két fiatal, sugárzó arccal a csöpség felett. Valahogy így készítette el az Úr Adam az ember lakóhelyét, a földet. Szépen berendezte, ragyogóan komfortossá tette. Majd a földön, lakóhelyén belül, mint egy bölcsöt készített neki, az Édent, és oda helyezte Adamot, az embert. Most valóban bölcsünk feliratát kíséreljük meg, kibetűzni ezt az ősi, legősibb üzenetet Istentől. Annyit már említettem, hogy Éden eredeti jelentése gyönyörűség, a felirat szerint egyszerre jelent helyet és állapotot. Ádám az emberiség valóságos bölcsőjét napkeleten kapta, azon a területen, amit ma a régészet tudománya az egykori termékeny félholdnak nevez. Jeruzsálemtől Damaszkuszon át érinti ez a félhold az egykori Háránt, Ninivét, Assurt, Babilont, le egészen a Perzsa öbölig. Ezt a területet ma is az emberiség bölcsőjének tartják. Az ősi szövegben a négy folyó is erre a területre utal. Az Éden az Óperzsa, Pairi Deza szóból eredő paradicsom ugyanakkor állapotot is jelent. Az Úr, az Isten és Adam, az ember zavartalan együttlétét, azt, hogy Adam tökéletes harmóniában élt az Istennel. De vizsgáljuk meg közelebbről bölcsünk feliratát, miről is beszél az ősi szöveg képírása. Itt az Úr, az Isten, Ádám az ember egészségét biztosítja. Egészséges életét. Tökéletes kapcsolatba, harmóniába hozza az Adamból való Adamot a természettel. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. A természet szépségével és jóságával béleli ki Adam bölcsőjét. Az Adamból való Adam együtt él

tökéletes egységben és gyönyörűségben a természettel. Ez az együttlüktetés a természettel biztosítja élete egységét. Nem véletlen, hogy egyre több tanulmány, könyv jelenik meg szerte a világon, amelyek lényegében mind arról beszélnek, hogy a modern ember új népbetegségének, a neurózisnak, pszichózisnak és hasadságának egyik oka, hogy kiesett a természet rendjéből és ritmusából. Kőből, malterből, üvegből és vasbetonból új paradicsomot, épület rengeteget készített magának, ahol neonfénnyel mossa egybe az éjszakát a nappallal, amelyet egyszer, a teremtés hajnalán Isten elválasztott egymástól. Ebben a kő dzsungelben teljesen elidegenedett a természettől. Úgy járt, mint az a gyermek, aki kiesett a bölcsőjéből, kapálódzik, jajgat, és nincs, aki megvigasztalja. Keserves, rossz életérzésre kitalál orvosságot. Egyik gyógyszert szedi a másik után a modern ember, hogy a rendből és ritmusból kiesett életét megtámogassa. Vajon el tudja még olvasni bölcsője feliratát, miszerint az Úr a természetbe ágyazta bele életét, és az az egyik fő baja, hogy ebből esett ki? Már nem látja meg a fát, a szemre kívánatosat, a szépet, a megnyugtatót, a gyönyörködtetőt. Hogy is láthatná meg, hiszen széles autósztrádái körül kiírtotta, és 120 kilométeres sebességgel szágult rajta, vagy éppen több ezer kilométer magasságban felette, a maga külön teremtette tempójában, rendjében és ritmusában. Vagy ha kimegy a természetbe, ott is önmagát élvezi, színes sátrai alatt zenét bömböltet, és piszkolt szemetet hagy maga után, s meg sem látja talán a szemre kívánatosat. Néhány éve új fácskákat ültettek az utcánkba. Látásra kedveset, s keservesen kellett tapasztalnunk, hogy valakik a kis zsenge fáknak szinte minden héten letörték egyik-másik ágát, csak úgy kedvtelésből. A természetből kiesett ember beteges örömöt érez, ha sebet ejthet egy-egy fán, ha megcibálhat egy virágzó bokrot, ha megtéphet egy falra felfutó, zöldellő növényt. Mi lehet még szent századunk emberének, ha így bánik azzal, amivel egyszer az Úr kibélelte és látásra kedvessé tette a bölcsőjét? Ha kilépünk a gyárkémények közül, simogassuk meg szemünkkel és ujjaink hegyével az aszfaltos útak mellett, s a tereken zöldellő fákat, rokonaink ők, az adamahból sarjadó rokonaink, távoli leszármazottjai az elveszett paradicsomnak, éppen úgy, mint mi, és mind rokona egy meggyilkolt fából ácsolt keresztnek, amelyen a meggyilkolt ember fia, az Isten fia szenvedett értünk, az elveszett Éden, elveszett gyermekeiért. Mivé torzítottuk az Éden szemre kívánatos fáját, és milyen gyümölcsöt érleltünk rajta? Lehet-e más mentségünk és mentegetünk, mint azon a látásra borzalmas fán szenvedő, aki így szólt a mellette megtért szenvedőhöz? Bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. Lukács evangéliuma 23. részének 43. verse. Úgy, mint az Édenben volt Adam Istennel. Ádám, az ember egészségéről beszél az ősi szöveg, négy folyója is.
Kettőnek ismerős a neve, az Eufrátesz és a Hiddekel, azaz Tigris. Az egykor termékeny félhold két nagy folyója. A másik két folyó neve ma már ismeretlen. Vagy nehéz azonosítani, vagy eltűntek az ember által pusztává tett egykori Éden homokjában. De talán helyesebb is, ha Bölcsőnk szövegének mélyebb értelmét, üzenetét keressük. Az első a négyes szám üzenete. A négyes szám az ősidőkben mindig a teljesség, az egészség kifejezője volt. A víz pedig az életé. Milyen kétségbe esve kereste az ember századokon át az életvizét, a teljességet és örök egészséget adó életelixírt. Az elveszett paradicsom vizét, hogy éljen, örökké éljen, és nem hallotta meg, mi meghalljuk-e Jézus szavát, amely egykor Jeruzsálemben a lombsátor ünnepén hangzott el, az Édent is felidéző ünnepen. Ezen a napon a pap kora reggel nagy kísérettel kivonult a Siloám vizéhez, és ünnepélyesen megtöltötte aranykannáját, majd kitörő ujjongásoktól kísérve az oltár ezüst csészéibe öntötte a vizet. Ez az ünnep csúcsa, és egy ilyen pillanatban hangzik el Jézus hívó kiáltása, amint az megvan írva János evangéliuma 7. részének 37-től 38-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Íme az élet vize, az elveszett paradicsom vize. Bárki bármikor megtalálhatja, most is ihat belőle, és maga is élő vizek forrásává válhat. Csak így juthat el a teljességre, és juthat örök egészséghez. Ki ne szomjazna közülünk, ki ne vágyna az egészség, a teljesség vizére? Nem a valamikor termékeny félhold ma már sivataggá lett vidékein kell keresnünk, ez Jézus lényéből fakad. De olvassuk tovább Bölcsőnk feliratát. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Az Úr úgy gondoskodik Adam egészségéről, hogy feladatot is bíz rá, mert enélkül nem ember az ember. Nem a korán élveteg és csak gyönyörökkel teli paradicsomába helyezi, hanem Édenbe, ahol feladat vár rá. Meg kell azt művelnie. Azt jelenti ez a kép, hogy Isten munkatársává fogadja Ádámot, az embert, és őriznie is kell bölcsőjét. Mivel akkor még nem volt mitől féltenie, nyilván arra utal az ősi szöveg, hogy őrizd meg annak, amivé Isten teremtette, Édennek. Hogy megőrizhesse, Adam utasítást, parancsot is kap. Itt szólítja meg először az Úr Adamot, az embert, aki még nem válaszol, hiszen az ősi kép szerint még úgy viszonylik teremtőjéhez, mint az egészen kisgyermek apjához. Már ért, de még nem beszél. Az Úr parancsa pedig nevelő parancs, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Mind gyermekkel beszél Adammal az Isten, de mint a saját gyermekével.
Az ősi kép szövege azt mondja, hogy Adam, az ember élete több kell, hogy legyen vegetációnál, a látásra kedves fákban való gyönyörködésnél és a gyümölcsök élvezésénél. Ádám, az ember élete, életeleme az engedelmesség, más szóval a ráhangolódás teremtője rendjére, rendjének törvényére, ritmusára. Ha ebből kiesik, az életből esik ki, a teljes és egészséges életből. Ami ezután maradhat, az már csak vegetáció csupán, és nem a teljes és egészséges élet többé, hanem a halálos élet. Tulajdonképpen arról beszél ez az ősi képszöveg, és most már nekünk beszél és üzen, hogy minden Adam kétszer halhat meg. Először, amikor kiesik az örök Isten rendjéből, rendjének ritmusából, mert nem engedelmeskedik annak. Élete ettől kezdve csak fél élet, egészségtelen élet, nyomorult vegetáció. Másodszor pedig akkor hal meg, amikor megáll a szíve. De hadd hirdessem az evangéliumot, az örömhírt is, nem csak kétszer halhat meg Adam, hanem kétszer is születhet. Egyszer test által, fél életre, élet félére, félelmes életre. De megszülethet lélek által másodszor is. Ebben a születésében talál vissza Isten örök rendjére, és hangolódik rá Isten lényének ritmusára. Jézus Krisztus pedig azért jött, hogy általa visszatalálhassunk Isten örök rendjébe, és lényére hangolódva együtt lüktessen életünk Isten lényével, megtalálva már itt és benne az elveszett paradicsomot, hogy azt többé el ne veszíthessük.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bölcső című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Hírek.
1: Rádiunk hírei először címszavakban. Az államfő aláírta az Adrián Vastiák kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet. Ma 5 órától ül össze a Nemzeti Liberális Párt vezetősége. Kelemen Hunor működőképes kormányra van szüksége Romániának. Bölcsődét avattak Érmihály falván. Az előrejelzések szerint felhős, de meleg idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő aláírta tegnap az Adrián Ioan Vestián miniszterelnöki jelöléséről szóló rendeletet, közölte az elnöki hivatal. Az elnök ugyanakkor aláírta annak a dekrétumnak a visszavonását is, amellyel Eugene Tomák európai parlamenti képviselőt bízta meg a kormányalakítással. Mint ismeretes, Eugene Tomák visszaadta kormányalakítási megbízását, jelentette be tegnap reggel Nikus Ordán államfő, aki azt is közölte, hogy Adrián Vestiát kéri fel a kormányalakításra. A kotrocsáni palotában adott nyilatkozatában az elnök hangsúlyozta, hogy Adrián Vestiá végigjárta a közigazgatási pálya lépcsőfokait, polgármesteri és megyei tanácselnöki tisztségeket töltött be, illetve sikeres miniszter is volt, aki uniós forrásokat hívott le. Az államfő ugyanakkor megköszönte Eugene Tomáknak a komolyságot és a felelősségvállalást. Hozzátette, sem neki, sem Tomáknak nem az volt a szándéka, hogy kormányosdit játszanak. A politikai pártokkal folytatott egyeztetések alapján indultak el ebbe az irányba. Mostanra azonban egyértelművé vált, hogy politikai megoldás vezethet ki a válságból. Nikus Ordán Tomák miniszter jelöltjeinek is köszönetet mondott, amiért volt bátorságuk félretenni saját szakmai pályafutásukat, hogy miniszterként a román állampolgárok szolgálatába álljanak. A Nemzeti Liberális Párt szenátora Szorin Kümpiano szerint a párt vezetősége ma 5 órakor kezdődő ülésén vitatja meg Adrián Vestián miniszterelnök jelölté nevesítését. Addigi 24 televíziónak adott interjúban Kümpiano azt is elmondta, nem ért egyet Adrián Vestián Nemzeti Liberális Pártból való kizárására vonatkozó javaslattal.

0: Rámutatott, jó maga is tegnap reggel értesült a miniszterelnök jelölté nevesítéséről, amely valójában nem illeszkedik a megszokott keretek közé, de a rendkívüli helyzetek rendkívüli intézkedéseket követelnek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Adrián Vestián megbecsülésnek örvend párton belül, és emlékeztetett, hogy egyhangúan választották meg az alakulat első alelnökévé. Ezt megelőzően a pártfőtitkári tisztséget is betöltötte, és fejlesztési miniszter is volt. Kelemen Hunor tegnapi Facebook bejegyzésében reagált arra, hogy Eugene Tomák visszaadta a kormányalakítási megbízását, az államfő pedig Adrián Vestéát jelölte miniszterelnöknek. Az elmúlt hetek tanulsága világos. Kormányozni stabil parlamenti többséggel, világos programmal és felelős döntésekkel lehet, írta tegnap Kelemen Hunor. Közölte, Eugene Tomák azért adta vissza a kormányalakítási megbízását, mert kirajzolódott, hogy nincs meg a kormány beiktatásához szükséges többség. Kelemen Hunor szerint Adrián Vestián jelölése több kérdést is felvet. A szövetségi elnök szerint kérdéses, hogy meg lehet-e kerülni a parlamenti és politikai realitásokat a kormányépítés folyamatában, miközben csak a jelölés követően derül ki, hogy rendelkezik-e a szükséges parlamenti támogatással a kijelölt miniszterelnök, illetve miként viszonyul hozzá saját pártja, a Nemzeti Liberális Párt. Az RMDSZ elnöke ugyanakkor leszögezte, hogy amennyiben Adrián Vestéát tárgyalni hívja a szövetséget, részt vesznek az egyeztetéseken, ahogyan korábban Eugene Tomák esetében is tették. 40 férőhelyes ultramodern bölcsődét avattak tegnap Érmihály falván. A Bihar megyei kisvárosban a Fejlesztési Minisztérium támogatásával valósult meg a beruházás. Kiderült azonban, hogy alulméretezték az építményt. A beiratkozók számát tekintve ugyanis már most tervezhetik a következőt. Bihar megyében ez a 6., országos szinten pedig a 74. olyan bölcsőde, amely a Cseke Attila miniszter által elindított országos infrastruktúrafejlesztési program keretében valósul meg. A Szent Anna bölcsődeépítési program egy mondattal megkezdődött a kormányprogramban 2021-ben, és mára egy teljes országos rendszer épült fel az RMDSZ kezdeményezése és munkája nyomán. Cseke Attila fejlesztési és közmunkálatokért felelős miniszter a mihályfalvi új bölcsőde átadásán felidézte, hogy amikor 2021 végén egy évnyi tervezés után elindult a program, amelyre országos költségvetési és Európai Uniós finanszírozást is biztosítottak. Hozzátette, hogy szerinte a bölcsődeépítési program több más fejlesztési program között is kivétel. 2022-ben, amikor megvolt rá a lehetőség, az RMDSZ javaslatára a bölcsőde fenntartás költségeit a helyi önkormányzatok válláról levették, és áttették a tanügyminisztérium költségvetésébe. Ez azért fontos, mondta a fejlesztési miniszter, mert a bölcsődék fenntartását azelőtt nagyon kevés önkormányzat tudta megengedni magának, a kisebb városok és települések számára pedig ez teljesen lehetetlen volt. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,51 bani, 100 magyar forint pedig 1,49 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős időre kell számítani, de az esernyőket otthon hagyhatjuk. A napcsúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ácsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 60. rész 2. verse.

Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliumából a 8. fejezet 12. verse.

0: ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
1: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
2: Reklám.
3: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Az internet nem helyettesíti az orvost, csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
1: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit június 15-én hétfő déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Herbert Simon, amerikai politológus, közgazdász és pszichológus gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Az információ felemészti a figyelmünket. Az információ bősége a figyelem ínségét jelenti. Hamarosan áhítat csendül fel, majd kalendáriumot lapozunk. 12 óra 30 perctől látogató című egészség és életmód magazinunkat sugározzuk, mai témánk a gyerekek nyári időtöltése. 13 órakor híreket mondok, majd mesekosár rovatunkat közvetítjük, amelyben a Kökény kisasszony című mesét hallgatjuk meg. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük egy dallal. 14 órakor ismét hírek következnek, 14 óra 15 perckor versovatunkban Reményik Sándor Ilyenkor című költeményét osszuk meg. Ezt követően keresztény élet felekezet közi magazinműsorunkat hallhatják, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett. Ez a kínálatunk ma déli magazinműsorunkban. Ha tehetik, tartsanak velünk! Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.robablapon interneten keresztül. Elérhetnek minket a 0264 441 968-as telefonszámon, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a nap ájtatát Janicskó Mihálynő Imi tolmácsolja.
1: A mai áhítatunk címe Felfelé tekintve. Mert Istennek semmi sem lehetetlen. Lukács evangéliuma első részének 37. verse. Ma Tyler Myers, Ohio államban élő amerikai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Bár nem vagyok gyerek, még mindig szeretem a plüss állatokat. Többet is gyűjtöttem az évek során, szinte mindegyiket valamilyen alkalomból kaptam ajándékba. Egy bizonyos plüssállatot azonban nem ajándékba kaptam, mégis úgy érzem, mintha így lenne. Néhány évvel ezelőtt, hogy édesapám hazatért az úrhoz, beszéltünk róla, hogy lesz egy plüss fehér tigrisem. Végül meg is vettem. Ennek a fehér tigrisnek a különlegessége, hogy bár fekszik, a feje és a szeme mindig felfele néz. Többször is bátorító emlékeztető volt számomra ez a tekintet, hogy én is felfelé tekintsek. Ezt az összpontosítást úgy tudom elérni, ha az Úr Jézus Krisztuson elmélkedem és a menny dicsőségére gondolok, ha imádkozom és az imádság lelkületében maradok, ha olvasom és a szívembe zárom a Szentírást. Az is segít a fentiekre figyelni, ha a szívemben felemelő, bátorító dal van. Rájöttem, hogy a felfelé tekintés nem olyasmi, ami csak úgy, magától megtörténik. Bár néha könnyebb, mint máskor, tudatosnak kell lennem ebben. Nem csak elérni, hanem meg is tartani ezt a fókuszt. Istennel azonban semmi sem lehetetlen.

Imádkozzunk. Mennyei atyánk, segíts rád figyelnünk, hogy bizonyosak lehessünk abban, veled semmi sem lehetetlen. Ámen. Isten segítségével mindig dönthetek úgy, hogy arra figyelek, ami igazán számít. Üzeni Tyler Myers, Ohio államban élő amerikai testvérünk, akinek ma az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk hálaadással mindazért, ami Istenre irányítja a figyelmünket.

0: A következő percekben fellapozzuk kalendáriumunkat, felelevenítve benne a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket és évfordulókat.
1: Június 15-ét írunk, ez az év 166. szökőévben 167. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 199 nap van hátra. Lapozzuk fel június 15-i kalendáriumunkat, nézzük, milyen események, évfordulók rejlenek benne. 1309-ben Tamás esztergomi érsek első Károly néven magyar királlyá koronázza Károly Róbertet a budai nagyboldogasszony templomban. 1312-ben a Rozgonyi csatában Károly Róbert legyőzi Aba Amadé fiait és Csák Máté segédcsapatait. 1682-ben Bátori Zsófia halála után 2 évvel Munkácson házasságot köt Zrínyi Ilona és Tököli Imre. 1713-ban országgyűlést tartanak Szebenben. 1752-ben Benjamin Franklin végrehajtja híres sárkányos kísérletét Philadelphiában, amelynek során sikeresen hozott létre szikrákat egy felhőből. A villámcsapás elektromos jelenségének felismerése vezette el a villámhárító feltalálásához. 1844. július 15-én Charles Goodyear, amerikai vegyész, a gumi vulkanizálásának feltalálója szabadalmaztatta eljárását. A gumi, mint alapanyag régóta érdekelte, és meggyőződése volt, hogy egyszer széles körben mindenfélére használni fogják. Elkezdett vele kísérletezni, de nem sok eredményt tudott felmutatni. Felesége többször is jelenetet rendezett haszontalan elfoglaltsága miatt, így csak titokban próbálkozott tovább. Állítólag épp ennek köszönhette, hogy végül feltalálta a vulkanizált gumit. Felesége egyszer váratlanul ért haza, ő pedig hirtelen csak a meleg kályhába tudta rejteni a kénnel kezelt gumidarabot. Mikor órák múlva visszament érte, döbbenten látta, hogy tartós, de rugalmas lett a végeredmény. Ugyanabban az évben, 1844-ben Erkel Ferencét nyilvánította győztesnek a Kölcsey Ferenc Himnusz a magyar nép zivataros századaiból című költeményének megzenésítésére kiírt pályázaton. A 14 beérkezett pályamunka közül ő nyerte el az első díjat. A himnuszt először a Pesti Nemzeti Színház mutatta be 1844. július 2-án. 1876-ban Magyarországon egy törvény alapján e napon határozta el a Magyar Mérnök és Építész Egylet, hogy áttérünk a méterrendszerre. 1986-ban megnyitották a Hungaroringet. 1969-ben június 15-én Charles de Gaulle elnök lemondása után a francia elnökválasztáson Georges Pompidou győzött, aki 1962 óta a miniszterelnöki tisztséget töltötte be. 1990-ben ezen a napon fejeződött be a Bukaresti Egyetem téren áprilistól tartó tömegtüntetés, ami az 1989. decemberre utáni politikai fejleményekkel kapcsolatos, általános elégedetlenség miatt indult. A tüntetők az egyetem teret neokommunizmustól mentes területté nyilvánították, megjelölve a demokrácia 0 kilométerével. Az 53 napot tartó demonstráció során minden este legalább 50 ezer ember gyűlt össze a téren. A hatalom úgy állította le a kitartó megmozdulást, hogy bányászokat vitt a fővárosba, akik a résztvevőket feladásra kényszerítették. 2007-ben ezen a napon kezdetét vette az Európai Unió saját rendőri missziója Afganisztánban, amelynek keretében 160 rendőr érkezett az ázsiai országba.

A naphoz kapcsolódó események után most emlékezzünk azokra, akik ezen a napon születtek. 1595-ben ezen a napon született Nicolas Poussin, francia barokk festő, az egységes heroikus tájképfestés megalapítója. Szigorú formaérzéke és a természet bámulatos ismerete, képein a hangulat és a légtávlat tökéletességeként nyilvánulnak meg. Poussinban a franciák méltán egyik legnagyobb festőjüket ünneplik. 1829-ben született Szemerjai Szász Károly, református lelkész, a Duna melléki református egyházkerület püspöke 1884-től 1903-ig, emellett költő, drámaíró, műfordító, esztéta, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Minden irodalmi műfajban alkotott, de jelentős szerepet játszottak műfordításai és irodalmi elemzései is. Madács Imre az Ember tragédiája című drámájáról, ő írta az első elemzést. 1843-ban jött a világra Edvard Grieg, norvég zeneszerző, zongoraművész. 1880-ban pedig Roska Márton, régész. Fő kutatási területe a honfoglalás kora volt, Erdélyben több ilyen tárgyú ásatást végzett. 1882-ben született Ion Antonescu, román katonatiszt, diktátor. 1903-ban jött a világra Fekete József, szobrász, a romániai modern szobrászat kiemelkedő egyénisége. A Bukaresti Bellárt Művészeti Egyetemen tanult, itt ő volt az első magyar hallgató. Bukarestben 20 évet, azután Budapesten 4 évet élt, majd 1945-től Nagyváradon az Iparművészeti Iskolában tanított. 1928-tól 30-ig készült monumentális alkotása a Repülősök emlékműve, ami 20 méter magas kompozíció és a bukaresti repülősök terének közepén áll. A három pilótát és Ikaruszt ábrázoló bronzszobrok Fekete József szobrászművész jogvédett alkotása 2049-ig. Műveiből állandó kiállítást tekinthető meg a Nagyváradi Körösvidéki Múzeumban. 1908-ban született Asztalos Sándor, jogász, jogi szakíró, Kolozsvárt volt ügyvéd. Az Erdélyi Gazdasági Egyesület jogtanácsosaként vezette az Erdélyi Gazda jogi mellékletét, Mikó Imrével szerkesztette a Magyar Kisebbség jogi mellékletét, illetve a kisebbségi jogéletet. 1913-ban jött a világra Ádám Zsigmond, erdélyi magyar nyelvész, költő, műfordító, újságíró és középiskolai tanár, lektor a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem nyelvészeti tanszékén. Utolsó könyve, a Tanuljunk helyesen románul, 1993-ban jelent meg. 1928-ban született Tábori Nóra, Kossuth díjas és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A Vígszínház tagjaként a színházi adattárban 125 bemutatóval tartják számon, játék- és tévéfilmekben is sokszor szerepelt. 1965-ben jött a világra Rost Andrea, Kossuth, Prima Primissima és Liszt Ferenc díjas szoprán operaénekesnő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Nemzetközi pályája a Milánói Scalában kezdődött 1994-ben, eddig 38 alkalommal énekelt a New York-i Metropolitan Opera színpadán. Partnerei voltak többek közt Luciano Pavarotti, Placido Domingo és José Carreras. Ő lesz a 2024-es Budapesti Olimpia és Paralimpia nagykövete.

A következőkben azokra a személyekre emlékezzünk, akiknek halálozási évfordulója június 15-éhez köthető. 1521-ben távozott az élők sorából Bakócz Tamás, esztergomi érsek bíboros. 1671-ben adta vissza lelkét teremtőjének, Nagyváradi Csengeri István, református lelkész, kollégiumi tanár. A gyulafehérvári kollégiumban majd a Franekeri és a Leideni egyetemekre járt. Hazatérve Dézsön és Kolozsváron volt lelkész, 1659-től udvari papságot viselt, Barcsai Ákos, majd Kemény János fejedelmek mellett. 1668-tól a Nagyenyedi Református Kollégium tanára és gondnoka, valamint a városlelkésze. 1889-ben halt meg Mihály Eminescu, eredeti nevén Mihail Eminovics, a legismertebb román költő. Életműve döntő hatással volt a modern román nyelv kialakulására, a költői nyelv fejlődésére. Írt szép prózát, színműveket, a román sajtó egyik legkiemelkedőbb alakja volt. 1893-ban hunyt el Erkel Ferenc magyar zeneszerző, karmester, zongoraművész és sakkmester, a Pesti Sakkör első elnöke. Pályáját zongoraművészként és zenepedagógusként kezdte, de alkalmilag vezényelt is, és a zeneszerzéssel is megpróbálkozott. Pesten 1834-ben mutatkozott be, majd a következő esztendőben véglegesen ott telepedett le. Két éven át a Pesti Városi Német Színháznál, valamint a Budai Magyar Színjátszók körnél dolgozott karnagyként. 1837-ben a Pesti Magyar Színházhoz, a későbbi Nemzeti Színházhoz került, előbb ügyelői, majd első karmesteri minőségben. Itt mintegy három évtizeden át munkálkodott. 1840-ben írta meg első operáját, a Bátori Máriát. A szövegkönyv szerzője Egressy Béni, aki ezután egészen haláláig segítőtársa volt operaszerzői munkájában. 1844-ben megnyerte a Kölcsei himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után a főváros hangverseny életének fellendítésén fáradozott. Vezetésével alakult meg 1853-ban a Filharmoniai Társaság, amelyet számtalan esetben vezényelt. Bánkbán című operáját, amely egyben pályájának csúcsát is jelentette, 1861-ben mutatták be. Közreműködött a Zeneakadémia megalakításánál, amelynek ezután 10 éven át igazgatója és zongoratanára volt. Az 1884-ben megnyíló operaház főzeneigazgatója lett. Erkel nevéhez fűződik a Magyar Nemzeti Opera megteremtése. 1938-ban hunyt el Ernst Ludwig Kirchner, német expresszionista festő, grafikus, szobrász és fametszőművész. Rendkívül termékeny alkotó volt, napjainkban közel 30 ezer alkotását tartják számon. 1992-ben megnyitották a Kirchner Múzeumot a svájci Davosban. 1996-ban távozott az élők sorából Ella Fitzgerald, amerikai jazz énekesnő, akit sokan a jazz éneklés nagyasszonyának tartanak. Háromszor volt Amerikában az év jazz énekesnője, 8-szor kapott Grammy-díjat. 1934-ben tűnt fel egy harlemi amatőr tehetségkutató versenyen. Ennek nyomán azonnal Chick Webb zenekarához került és elindult egyedülálló karrierje. 2019-ben hunyt el Franco Zeffirelli, olasz filmrendező, forgatókönyvíró. Az 1960-as évek második felétől forgat rendszeresen mozifilmeket. Színházi rendezőként több évtizede a legkiválóbbak között tartják számon, főleg opera rendezései legendás hírűek. Az igazi világsikert 1967-ben a Makrancos hölgy hozta meg számára. A következő évben a Rómeó és Júlia filmváltozatával még nagyobb sikert aratott. A közönség nagy tetszéssel fogadta az 1972-es Napfivér Holdnővér című filmjét is. Zeffirelli következő monumentális vállalkozása a Názáreti Jézus volt, amely 5 részes tévésorozatként és 2 részes mozifilmként egyaránt elkészült. Június 15-e Szent Vitus ünnepe a katolikus egyházban. Szent Vitus vértanú a gyógyszerészek, vendéglősök, sörfőzők, vincellérek, rézművesek, táncosok és színészek, fiatalok, háziállatok védőszentje. A 14 segítő szent egyike. Ezek a fontosabb évfordulók, események kapcsolódtak a mai naphoz, a nap kalendáriumát lapoztuk.

A mai nap kalendáriumát Janicskó Mihály Noémivel lapoztuk. Következzen Látogató című egészség és életmód magazinunk. A mai témánk a gyerekek nyári időtöltése lesz. Rovatunk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében készült. Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják. Szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a Látogatót sugározzuk. Mai témánk a gyerekek nyári időtöltése lesz. Egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet az Ágnosz Rádió készített. Ezt követi egy szakértői tájékoztató, amelyet a Miskolci Európa Rádió állított össze, majd egy bizonságtételt hallhatnak a Beregszászi Pulzus Rádió jóvoltából, majd szintén ők zárják műsorunkat egy áldással is. Most következzen egy általános tájékoztató, amelyet az Ágnosz Rádió

0: készített. A gyerekek nyári kikapcsolódása ugyanolyan fontos lehet, mint a tanulás, hiszen ha a gyerek feltöltődik és jól érzi magát, az mindenképpen pozitívan hathat testi és szellemi fejlődésére. A továbbiakban egy pedagógus anyuka néhány tippjét osztjuk meg, hogyan töltheti a gyerek a nyári szünidőt. Hogy miről is kellene szóljon a nyári szünetnek? A gondtalan kikapcsolódásról elsősorban, valamint a lazulásról, a feltöltődésről és új élmények, tapasztalatok megszerzéséről. Persze ez nem mindig jöhet össze. A továbbiakban hallgassunk meg 5 egyszerű tanácsot arra, hogy mit is kezdjünk a gyerekekkel a nyári szünetben. Egy pedagógus anyuka osztotta meg ezeket a gondolatokat. A tanév végének közelettével a szülők tele vannak elhatározással, hogy mi mindent fognak a gyerekekkel kezdeni a nyári szünetben. Sok szülő úgy gondolja, hogy nyáron végre lesz idő tanulni vagy elővenni újra a tankönyveket, ismételni, esetleg bepótolni az elmaradásokat. Gyakorolni a szavakat, a helyesírást, amire évközben nem jutott elég idő. Talán ezzel az évközben felgyülemlett lelkismeretfordulásukat vagy épp aggodalmukat ellensúlyozva. Úgy gondolják, hogy a nyári szünetben végre jut idő a külön órákra. Viszont a gyerekeknek nem mindig van erre szükségük, hiszen évközben túlterheltek lehetnek, és évvégére agyonhajszoltak. Az első ötlet, hogy ne tanulással, magolással töltse a gyerek a nyári szünetet. Az iskolás gyerek eleget tanul évközben. A nyár az igazi feltöltődésről kellene szóljon, ahogy nekünk felnőtteknek is szükségünk van a kikapcsolódásra, úgy a gyerekeknek is. Egy-egy kirándulás vagy múzeumi látogatás alkalmával, vagy éppen a társasjátékozás közben is rengeteget lehet tanulni. Nincs szüksége ehhez külön tankönyvekre. Egy másik tipp, hogy a szülő sportoljon minél többet a gyerekekkel. A sportolás nagyon jó dolog, de ha együtt végezzük, az még jobb. Az időhiány is segít, ha miközben a gyerek biciklizik, rollerezik vagy görkorcsolyázik, mi kocogunk mellette. Vagy ha a játszótéren játszik, mi tollaslabdázhatunk, pingpongozhatunk, vagy futhatunk néhány kört. A harmadik tipp, hogy próbáljunk minél többet beszélgetni, miközben nagyokat játszunk és kirándulunk. Ritkán lehet úgy beszélgetni egy óvodással vagy egy kisiskolással, hogy gyere, ígyunk meg egy kakót, és meséld el, mi történt veled. Ehelyett a közös tevékenység közben, amikor nem is számítunk rá, megered a nyelvük. Erre jók a kirándulások, a hosszabb utazások, amikor az üres járat erre lehetőséget ad. Ha a gyereknek megered a nyelve, hagyjuk, hogy hadd mondja. Évközben úgyis kevés idő jut rá. Akkor csak a mi volt a suliban, hogy volt ma kezdetű mondatokra futja. A negyedik tipp, hogy hagyjuk egy kicsit a gyerekeket a nyári szünetben unatkozni, és hogy feltalálják magukat. Egy kisiskolás gyereknek tudnia kell, hogy mit kezdjen a szabad idejével. Nem itáblázzuk be az egész napját. Mert szüksége van arra, hogy feltalálja magát. Míg ha ez az elején nehezebben is megy, de előbb-utóbb, miután rá van kényszerítve, ki fog találni olyan játékokat, amelyek örömet okoznak számára. Bízza a gyerekre a feladatokat, amiket önállóan kell elvégeznie. Ha évközben kevés sikerélmény éri a gyereket, akkor nyáron a szülőknek kell ezt pótolni. Bízzunk rá egyszerű feladatokat, még akkor is, ha nem szívesen kezdenek hozzá. Ha azt látja a gyerek, hogy sikerül megcsinálnia, megoldania egy feladatot, az erőt fog adni neki a folytatáshoz. Persze számít, hogy sok dicsérettel is jutalmazzuk. Segíthet például a lekvárfőzésben, vagy egyedül leviheti a szemetet, és ez adhat ötletet arra, hogyan lehetne hatékonyabb otthon a munkavégzés. Esetleg megkérdezhetjük azt is, hogy miben venne részt szívesen. Most következzen egy szakértői tájékoztató, amelyet a Miskolci Európa Rádió állított össze. Amikor véget ér az iskola év és elérkezik a nyár, a gyerekek hirtelen megszabadulnak a mindennapos kötelezettségektől és a tanulás okozta stressztől. Az első napokban úgy érzik, hogy eljött a Kánaán. Ennek hamar vége szakad, mert a nagy szabadsággal beköszönt az unalom és a semmittevés is. Az általunk megkérdezett szakember szerint sok szülőnek óriási fejtörést okoz, hogy mit kezdjen a gyerekkel nyáron. Medvecki Kata tanácsadó, szakpszichológus válaszol kérdéseinkre. A riporter Kojsza Péter.
1: A helyzet az az, hogy sok családban nincsenek nagyszülők, vagy nem elérhetőek, vagy betegek, és a szülők pedig nem tudnak annyi szabadságot kivenni, ugye 10 hét a nyári szünet Magyarországon, ez nagyon hosszú, hogy állandó felügyeletet biztosítsanak a gyerekeknek, attól függ, hogy milyen korú gyerekekről beszélünk, ugye van, akiket már lehet azért egyedül is hagyni, de hát a kisebbeket, a kisiskolásokat még nem nagyon. Táborok költségei azért 10 héten keresztül azok nagyon magasak lennének, tehát bizony nem könnyű ez a dolog, nagy fejtörést okoz a szülőknek, már elkezdenek rajta tavasszal gondolkozni és keresni a lehetőségeket, valaki az utolsó pillanatba kap észhez. Fantasztikus lehetőségek vannak egyébként, és vannak azért olyan kedvezményes, illetve egyéb lehetőségek, amik egyház keretein belül, amelyek nagyon odafigyelnek arra, hogy minden gyerek tudjon táborozni. Úgyhogy nem, de utána kell járni, tehát hogy nem könnyű, és hogy azt, hogy jó tábor találjunk, milyen a jó tábor. Szóval sok-sok kérdés felmerül itt, aztán ugye nem csak tábor, hanem hogy milyen legyen az együtt töltött idő, mert azért anyának, apának is van szabadsága, és akkor hova menjünk, mit csináljunk, ugye vannak az adottságaink, a lehetőségeink, amik a pénztárcánk.

0: is lehetséges, tehát sok-sokféle dolog van. Én azt mondom, hogy nagyon fontos az, hogy a szülők és a gyerekek úgy tudjanak a nyáron együtt lenni, hogy a kapcsolatukra fókuszáljanak, koncentráljanak, tehát úgy töltsenek együtt időt, hogy abba beleférjen az, hogy megállnak, kikapcsolják a telefont, és csak együtt élvezik egymás társaságát, lefekszenek a csillagos ég alá, és nézik a csillagokat, vagy bámulják a vonuló felhőket az égen. Szóval sok-sok beszélgetés, és olyan dolgok, amiket úgy évközben a rohanó hétköznapi mókuskerékben nehezen tudunk megengedni magunknak, bár akkor is azt gondolom, hogy bele kellene, hogy férjenek olyan dolgok, amik nem vesznek extra igénybe, igazából ezek csak szokások, meg az, hogy mire koncentrálok, de hogy nyáron erre jobban lehetőség van, és hogyha ezt most például elkezdjük idén-nyáron, akkor lehet, hogy szeptembertől lehet folytatni és beépíteni az életünkbe, hogy hogyan kapcsolódjunk a gyerekeinkkel, mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos.
1: Önnek mi a tapasztalata, hogy a szülők mennyire tudnak váltani, hiszen a gyerekeknek ilyenkor szabadság van, de a szülők ugyanúgy dolgoznak?
0: Akkor megy, hogyha erre tudatosan készülünk. Mostanában sokat hallani a tudatosságról, a tudatos jelenlétről, szóval vagy angolul, ugye ezt mindfulnessnek hívják. Én azt gondolom, hogy érdemes tervezni előre a nyarat, de rugalmasan, tehát hogy nem görcsösen és nem ilyen lista kipipáló szerűen, hogy na akkor mi az, ami megtörtént, és mi az, ami még nem, és akkor jaj, azt még mindenképpen illesszük bele, mert annak nagyon szabadság szaga lesz, és nagyon feszült és teheti a légkört, ha így az élményeket hajkuráztuk, és csak azt akarjuk kipipálni, és igazából azért, hogy elmondhassuk a barátainknak, meg föltehessük a Facebookra. Tehát, hogy a szülők, ha tudatosan terveznek, akkor azt az egy-két hetet, amennyi szabadságuk van, akkor azt fantasztikusan el tudják együtt tölteni, és még azokat a napokat, amikor ők dolgoznak, és a gyerekeknek viszont szabadság van, abba is bele tudnak egy-egy olyan dolgot csempészni munka után, amit egyébként nem szoktak egy teraszon elköltött vacsora, vagy olyan megterítve szépen, olyan kis apró dolgokra gondolok itt, hogy elmennek együtt hosszasan sétálni, mert ugye

0: Állás, és egyáltalán mikor köszön be az unalomnak és a semmittevésnek az időszaka?
1: Hát az elején nagyon élvezik, ugye a nagy szabadságot, és akkor mindenfélét szeretnének, kipróbálnak, amit addig esetleg tervezgettek, hogy nem maradt idő, és akkor na, akkor most belecsapnak dolgokba, akik mondjuk kolerikus temperamentumúak, és tele van a fejük azzal, hogy mi mindent lehetne csinálni, de ugye többféle temperamentumú ember létezik, ugyanúgy a gyerekeknél is megjelennek ezek. Van, akik hagyják, hogy történjenek a dolgok, és szépen lassan hangolódnak rá a nyári szünetre is, és találják ki, hogy mit szeretnének csinálni. Hát egy biztos, hogy egy pár hét után már, hogyha nincsenek nagyon lekötve, vagy nincsenek terveik, akkor beköszönt az unalom, amitől egyáltalán nem kell félni. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, és nagyon hasznos dolog is, és a mai világban meg pláne, mert azt tapasztalom, hogy a mostani mai szülők nem engedjük a gyerekeinket unatkozni, vagy félünk attól, hogyha a gyerek azt mondja, hogy anya, unatkozom, mit csináljak? Mert ugye azt jelzi akkor számunkra, hogy vissza vagy, azt érezzük, hogy jaj, nem vagyok elég jó szülő, nem kötöm le eléggé a gyerekemet, ha unatkozik, pedig ez nem így van. Nagyon fontos dolog az, hogy megtanulja a gyerek, hogy az időt struktúrálja saját maga számára, és hogy vannak ilyen nem beosztott, nem megszervezett, struktúrálatlan idők is, amik az élet velejárói, és felnőtt korában is kell tudni majd menedzselni a saját életét, és ezt akkor fogja jól tudni, hogyha ilyenkor gyerekkorában ő kitalálhatja, megszülethet ez a belső motiváció, hogy igazán mit is szeretne csinálni. Persze van olyan, hogy ajánlhatunk neki lehetőségeket, és van, amiben szívesen kapcsolódik, de jobb hagyni, hogy a gyerek találják, és akkor ilyenkor abba hagyni, amit csinálunk, ha megkérdezi tőlünk, hogy vagy azt mondja, hogy unatkozom, éppen mit csinálják, és odaülni mellé, és egyszerűen csak kapcsolódni hozzá, ott lenni, hát most nem nagyon tudod, igaz, mihez lenne kedved, és segíteni neki abban, hogy ő találja ki, tehát hogy ne én mondjam meg helyette. Persze mondom, azért mondhatok ötleteket is, és hogyha meg tud ezt születni, ez a belső vágy, akkor egy alkotás, bármi, amihez majd kedve lesz olvasni, egyszerűen zenét vágni, szerkeszteni, fotózni, bármi, az olyan erővel tud megszületni benne, hogy igazán el tud benne merülni, és például megtapasztalja a flow élményét, ugye ez az áramlat, ami magával ragad, és a teljes embert, személyiséget leköti, és minden porcikája részt vesz abban, és igazából egyik legfantasztikusabb állapot, amikor átadhatjuk magunkat annak, amit éppen csinálunk, és abban teljesedhetünk ki. Tehát, hogy az unalomból tud megszületni. Úgyhogy erre is felhívnám a szülők figyelmét, hogy hagyják unatkozni a gyerekeket, de legyenek mellettük, és kapcsolódjanak hozzá, és segítsék őket abban, vezessék őket, támogassák őket abban, hogy megtalálják, hogy mi is az, ami őket igazán érdekelni, akkor tudnak tervet szülni.
0: Amikor véget ér az iskola, akkor a kamaszok az első mozdulattal bekapcsolják a számítógépet, és ilyenkor a szülők mindig szörnyűködnek, és azt mondják, hogy de jó lenne, hogyha inkább a szabadba tudnál lenni. Jó-e őket korlátozni ebben?
1: Kérdés szerintem az inkább úgy hangzik, hogy hogyan vagy miként állítsunk határokat. Szerintem fontos, igen, tehát főleg a mai világban nagyon a képernyő, de ebbe a most felnövő nemzedéknek alfa generáció, akik most a kisiskolások, de ugye mostani kamaszok talán ők az Y, vagy a digitális nemzedéknek a gyermekei, ők nagyon könnyen nyúlnak a képernyőhöz, a telefonhoz, a tablethez, számítógéphez. Én azt gondolom, hogy meg kell nézni, hogy mire használja a gyerek, mit csinál, be kell vele beszélgetni erről, és lehet ezt jó dolgokra is használni, pontosan amiket már említettem, hogy valamit létrehozzon általa, vagy alkosson, mert ugye lehet tanulni is ezekkel az eszközökkel fantasztikus módon. De az biztos, hogy nem jó, hogyha az idejének nagy részét azt teszi ki, hogy a képernyő előtt van, tehát érdemes vele például egy szerződést kötni, megbeszélni, hogy mit szeretne, mik a céljai nyárra, mit szeretne ezen a nyáron például elérni, megtanulni egy új dolgot.

0: dolgot, egy új készséget, hová szeretne eljutni, ha már nagyobb. Mi szükséges ahhoz, hogy ez megvalósuljon, mint a pénz, akkor például nagyon-nagyon jó, hogyha a kamaszok nyáron egy picit dolgoznak, diák munka, nagyon sok lehetőség van arra, akár csak egy-két hétre, vagy egy hónapra elmenni, megkeresse azt a pénzt, megtapasztalja, hogy ez az milyen dolog pénzt keresni, és hogy mennyi erőfeszítésbe kerül, amit utána aztán akár egy este is el tud költeni egy buliban. Tehát én azt gondolom, hogy korlátozni kell, de úgy, hogy figyelembe vegyük a kamasznak a szempontjait is, és leüljünk, és hogy ez egy megbeszélés legyen, aminek a végén születhet akár egy szerződés is, nem csak szóbeli, írásbeli is, ami nagyon jó, mert ahhoz mindig vissza lehet nyúlni, hogy nézd, ezt beszéltük meg, akkor most leírjuk, és kvázi megpecsételjük azzal, hogy most itt mind a ketten aláírjuk, és akkor ehhez tartjuk magunkat, és hogyha valami nem sikerül, vagy félre siklik, akkor sincsen semmi baj, mert akkor visszatérünk ehhez, és megnézzük, hogy mi az, ami ahol esetleg nem jól gondoltuk, hol kell módosítani, és akkor módosítjuk. Tehát, hogyha egy ilyen hangulatban, egy ilyen támogató barátságos légkörben zajlik ez a beszélgetés arra, hogy mennyi időt töltsön a képernyő előtt, akkor biztos, hogy partner lesz a kamasz, hiszen azt érzi, hogy segíteni akarjuk őt, nem elvonni tőle valamit, hanem adni is szeretnénk helyette valamit, és ha megtapasztaljanak az ízét, hogy ez ráadásul még jó is, akkor meg pláne kedve lesz benne részt venni. Persze, hogy ez nehéz dolgok elmenni dolgozni, reggel korán felkelni, melegben ott állni és csinálni a dolgokat, de hogy azt mondjuk, hogy igen, de támogatlak, itt vagyok melletted, mi az, amit tudok segíteni, nézem, akkor itt van, ez messze van, akkor ezt fel tudom ajánlani, hogy reggelente elviszlek, délután viszont már nem tudlak hazahozni, akkor hazajössz, és tehát, hogy legyünk abban partnerek, hogy nézzük meg, hogy miben tudunk neki segíteni, hogy a képernyőtől egy kicsit elszakítsuk.
1: Medvecki Kata tanácsadó szakpszichológus válaszolt a kérdéseinkre, a riporter Kojsza Péter volt. Most következzen a Beregszászi Pulzus Rádió összeállítása. Barna György, a Beregszászi 4. számú Bendász István cserkész csapat egyik vezetője mesél a gyerekek nyári időtöltéséről.
2: Barna György vagyok, a Beregszászi 4. számú Bendász István cserkész csapat egyik vezetője.
3: Évek óta szerveztek a cserkészeten belül nyári programokat a gyermekeknek, és talán akik nem ismerik a cserkész mozgalmat, akkor olyan furcsa kételjei, illetve rengeteg pozitív élménye, akik ismerik a cserkész mozgalmat, annak a mienségét is, persze most a nyár közelettével miért is fontos az, hogy olyan szórakoztató és olyan felfrissítő és egyben építő programokat éljenek át a fiatal gyermekek, amik talán az életükre is egészében hatással van.
2: Hát a gyerekek egyre többet vannak az iskolában, egyre többet kell teljesíteniük, és szerintem az elmúlt évtizedekhez képest még fontosabb az, hogy nyáron legyen a megfelelő feltöltődés. Ugye ez nem csak a gyermekekre, de a pedagógusoknak is ki van találva az, hogy megvan, hogy a tanév, és akkor a tanév vége és az eleje között az a pár hónap az tartalmasan teljen el. Hát ezért egyre több szervezet, egyre több csoport, egyre többen szerveznek tábort, és most már nem olyan nehéz eljutni táborokba, most már inkább az a kérdés, hogy oldjuk meg azt, hogy egyik táborból a másikra esetleg csatlakozni tudjunk. Szerintem az, hogyha egy gyerek elmegy nyáron legalább egy táborba, az manapság már elengedhetetlen dolog ahhoz, hogy kikapcsolódni tudjon, illetve feltöltődjön a következő tanév kezdetéig. Hogy most ez egy cserkésztábor, ez egy hagyományőrző tábor, ez egy regős tábor, vagy ez egy kalandtábor, az már tényleg attól függ, hogy kinek milyen lehetőségei vannak, illetve hogy a környezetében melyik az, amelyik időpontban is megfelel. Egy kicsit nyilván utána kell járni, és általában azért kell a szülőknek is egy bizonyos szintű fáradtságot venni ahhoz, hogy a gyermeküket el tudják juttatni egy ilyen táborba. Én úgy gondolom, hogy jelenleg ez nem anyagi, ez általában inkább logisztikai és egy kicsit tenni akaró kérdés.
3: Hogyan látod, mennyire félnek a szülők elengedni a gyermekeiket, illetve mennyire vannak olyan pozitív visszakapcsolások, ami azt mondja, hogy az, amit csinál egy adott esetben a cserkész közösség egy nyári táborosztatás keretén belül, az valóban hasznos, valóban a gyermek javára van, milyen félelmekkel indulnak a szülők a nyári időszaknak?
2: A cserkész közösségben egy picit talán ez könnyebb, amiatt, mert ott ugye van egy éves munka, ahol mondjuk a szülőknek lehetőségük van megismerni a mozgalmat, mi is az a cserkészet, lehetőségük van találkozni a vezetőkkel, akik ugye a gyermekeikkel foglalkoznak, és így talán a nyáron egy nyári tábor keretére is könnyebben elengedik őket, bár az első tábor az mindig egy nagy vízválasztó dolog, mert ugye akkor még addig van olyan gyerek, amelyik nem aludt külön a szüleitől, az anyukájától, van olyan gyerek, ugye, aki addig nem aludt még sátorban, tehát ezek azért olyan első lépcsőfokok, ami mind a gyermek, mind a szülőnek az életében egy nagy lépés, de általában azért ezt mindenki sikeresen szokta venni, és a többi tábor az már úgymond könnyebb. Ha nem cserkész táborba megy a gyerek, akkor egy picit nagyobb a hezitálás olyan szempontból, hogy ha nincs személyes kapcsolat mondjuk a tábor vezetőivel, akkor vagy nem járt még hasonló közösségben a gyerek, akkor egy kicsit azért vannak olyan szülők, akiknél ez félelemre adhat okot. Ilyenkor szokott az segíteni, hogyha van egy olyan csoportvezető, aki mondjuk ismerős, vagy aki a közösségben egy ismert ember, és akkor rábízzák a gyermeket, és ő így mondjuk egy kisebb csoportot visz el egy ilyen táborba, legyen ez a határon innen vagy túl.
3: Szülői pozitív élmények?
2: Hát nagyon sok szülői pozitív élmény van az elmúlt évekből, a saját tapasztalataimból kiindulva is. Ugye, ha cserkészetet vesszük alapul, akkor egy cserkésztáborban olyan készségeket és olyan dolgokat tanulhat meg egy gyerek, amelyeket hát ki lehet mondani, hogy otthon nagyon ritkán, mert nincs is lehetősége rá, ugye nincs is rákényszerülve, meg mondjuk a szülők ezt megcsinálják helyettük. Kezdve attól, hogy egy reggelinél megkeni az első vajas vagy zsíros kenyerét, azon túl, hogy megtanul egy szerszámot használni, megtanulja elpakolni a saját holmiait, minden reggel rendet rak, és ugye hát ez gyereke válogatja, hogy kinél mennyi van otthon. Itt az a jó, hogy egy közösségben ugye mindenkitől alapvető dolgokat várunk el, és az, aki mondjuk ebben otthon kevésbé jeleskedik, is nagyon szépen fel tud zárkózni a társai mellé, és szokott ebből nagy meglepetés lenni otthon, amikor hazatérve a szülők azt látják, hogy egy 8-10 napos távol után a saját gyereke olyan dolgokat csinál, amit mondjuk addig nem, és nem is sikerült esetenként elérni sem különböző módszerekkel, tényleg egy rendrakásról legyen szó, vagy az időben való lefekvéskor, mert azért közösségben ezeket könnyebb megtanulni, meg nyilván azért itt irányított programok vannak erre kifejlesztve, és nem véletlenül van azért az, hogy közösségbe cselekedve tanulva, azért lehet ezeket a készségeket fejleszteni. Minél több táborba jut el egy gyerek egy nyáron, szerintem annál több impulzust, annál több élményt kap. Vannak a cserkészeten kívül is nagyon jó lehetőségek, amikor eltölthetnek a szabadban, és itt azért a szabadban azt értsük úgy, hogy tényleg a természet közelségében, mert annyit vagyunk otthon egy más környezetben, most azért mondjuk őszintén 21. században itt a számítógépes világ a gyerekeket nagyon érinti, tehát van olyan gyermek, aki napi 6-8 órát is a számítógép előtt tölt, és nyilván ez a szabad idejéből megy el, tehát nagyon keveset vannak a szabadban, és egy ilyen intenzív 6-8-10 napos szabadban eltöltött idő nagyon-nagyon sok élményt tud adni, és olyan készségeket tud hazahozni, hazavinni, amelyek után szerintem a szülők csak pozitív dolgokra tudnak visszatekinteni, és remélhetőleg évek múlva, vagy egy évvel később is bátorítva küldöl a gyermekeit különböző táborba.
1: Barna György, a Beregszászi 4-es számú Bendász István cserkész csapat egyik vezetője mesélt a gyerekek nyári időtöltéséről. Végül egy áldással zárjuk mai műsorunkat, amelyet szintén a Beregszászi Púzus Rádió készített. Csernyiga Gyula, Beregszászi református lelkipásztor áldását hallják.
4: Csernyiga Gyula vagyok, Beregszászi református lelkipásztor, és sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. A mai témánk a gyerekek nyári időtöltése. A szabadidő eltöltésének kérdése nem csak a nyári időszakban okozhat fejtörést a szülőknek, vagy éppen a nagyszülőknek, a felnőtteknek, hiszen maguk a felnőttek is vágynak arra, hogy értelmes szórakozással feltöltődve, meggazdagodva térjenek vissza egy-egy nyaralásból, vagy értelmes szórakozással meggazdagodva töltsék el a szabadidejüket. És legyünk ebben egy kicsit realisták, vagy akár lehetünk szkeptikusak is, hogy ez nem mindig sikerül így. Nem mindig érezzük azt, hogy valóban meggazdagodtunk, nem mindig érezzük azt, hogy valóban meggazdagodva zárunk le egy-egy szabadidős tevékenységet. Olyan is előfordul, hogy ugyanaz az időtöltés vagy kikapcsolódás, az más megítélés alá esik emberenként esetekben. Ugyanaz az időtöltés, kikapcsolódás, más megítélés alá esik emberenként, családonként is. És ami az egyik családnak vonzó, vagy az egyik fiatalnak az áhított, az egy másiknak korán sem jelent értéket. Mert más értékek szerint élünk, más értékek szerint gondolkodunk, más az, ami fontosnak tartunk, amit fontosnak érzünk, vagy majd, amiben kikapcsolódást és feltöltődést találunk. Azonban abban egyetérthetünk, hogy az, ahogyan mi eltöltjük, vagy szeretnénk eltölteni a saját szabadidőnket, mint szülők, mint nagyszülők, mint felnőtt emberek, minden bizonyalhat a mi gyermekeinkre, a mi fiataljainkra, befolyásolja az ő értékrendszerüknek kialakulását. És abban talál majd szórakozást fiatal, a gyermek, abban talál kikapcsolódást, amiben látja, hogy mi magunk is felnőttként, szülőként, nagyszülőként is jó ízűen és megelégedve tudunk és szeretünk időt eltölteni. Természetesen mindezek mellett a környezetnek is, elsősorban az osztálytársaknak, a barátoknak nagy hatása van arra, hogy mi az, amit hasznosnak vél, vagy leginkább mi az, amit irigyelt időtöltésnek lát egy fiatal, egy gyermek. És minden korszaknak, talán minden évtizednek, vagy még ennél is rövidebb időintervallumnak megvan a maga divatja. Megvan az, amit szeretnének a mindenkori fiatalok elérni, szeretnének a részesévé válni, ők is úgy szeretnének szórakozni, abban találnak szórakozást. És ha kutakodunk egy kicsit a saját múltunkban, minden bizonnyal találunk ott is olyan időtöltést, amit a mi szüleink sem értettek meg, és nem igazán értékeltek, nem néztek jó szemmel, pedig mi mennyire örültünk, mennyire szerettük, mennyire vágytunk rá, és milyen fontosak voltak a számunkra ezek a rövid kis időtöltések. És ha van is, amikor olyan, hogy néhány év vagy néhány évtized távlatából így visszatekintve, mindaz, ami egykor olyan fontosnak tűnt, az most valóságosan gyermeki bolondságnak hat, és nem is lehet már felidézni, hogy miért volt az hajdanában olyan fontos, miért volt az olyan szórakoztató időtöltés. Ezt nem kerülhetjük el mi sem, és nem kerülhetik el a mai fiatalok sem. Nem kerülhetjük ki azt sem, hogy a fiatalok a gyermekeink körében legyenek ilyen divatok, ilyen kedvelt időtöltések, és mindenhol ezt látja, mindenhol ezt sugallja a környezete, a barátai, valóban ez a divat. Ha csak a számítógépes játékoknak gondolunk, a számítógépes játékoknak a térnyerésére, akkor is nagy kihívással találjuk magunkat szembe, amivel nem nagyon tud a nagymama szelid időtöltési javaslata versenyezni, az, hogy menjünk el kirándulni, töltsünk el időt vízparton, vagy olvasunk könyveket, mindez értéktelennek és unalmasnak hat a virtuális valósághoz képest. Ez azonban nem azt jelenti, hogy rájuk kell hagyni, hogy hadd szórakozzanak úgy, ahogyan jónak látják, hogy abban teljen az ő örömük, ahogyan ők jónak látják, hogy csak az ő gyermeki szívük, az ő gyermeki elgondolásuk legyen az, ami befolyásolja, hogy mi az, amit értékesnek lát, mi az, amit hasznosnak lát időtöltés céljából. A Példabeszédek könyvében a 22. fejezet 15. versében ezt olvashatjuk, hogy a gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság. És jó ezzel számolni, jó számolni azzal, hogy amikor olyan könnyen beadjuk a mi derekunkat, és engedjük, hogy a gyermekeink maguk döntsék el, hogy hogyan akarják eltölteni a szabadidejüket, mi az, amivel szeretnének tevékenykedni, különösen a nyári vakáció ideje alatt, de minden egyéb szabadidős tevékenységben is, amikor engedjük, hogy a gyermek csak és kizárólag maga döntse el, azt csinálja, amihez kedve van, akkor jó eszünkben tartani azt, hogy a gyermek szívéhez hozzá tartozik az ostobaság. A gyermek alkatából, gyermekségéből fakadóan nem mindent tud. Nem mindent lát át annyira, mint egy felnőtt ember. És annak a fényében kell nekünk látnunk a gyermekeinket, hogy ők még gyermekek, hogy az ő ítéletük, az ő értékrendjük még formálódik. Formálódik benne az is, hogy mi az, ami jó, mi az, ami fontos, mi az, ami rossz, és mi az, ami egyáltalán nem fontos. A gyermekeknek még formálódik a látása, a tapasztalata a világról. És egészen másképpen látják, értelmezik a valóságot, mint ahogyan egy felnőtt ember látja és értelmezi azt. És ebben bizony a szülőknek, a nagyszülőknek nagy felelősségük van. Felelősséget hordoznak azért, hogy hogyan töltik el ők maguk a rendelkezésükre álló időt, és ezzel példát tudnak mutatni a gyermekeiknek. Ugyanakkor lássuk be azt is, hogy nagyon visszatetsző dolog, hogyha valaki a Facebookot nézegetve arra utasítja a gyermekét, hogy ne játsszon a számítógépen, hanem valami értelmes és hasznos dologban kapcsolódjon ki, például menjen el olvasni, vagy tanuljon, vagy csináljon valami kreatív foglalkozást, amikor azt látja, hogy maga a szülő ebben nem partner. Bizony vállalni kell nekünk is azt, hogy elsősorban a személyes jó példát éljük oda eléjük, és személyes jó példával töltjük el mi is a szabadidőnket, mert ebből tanulnak a gyermekek, látják rajtunk, hogy hogyan lehet még eltölteni. És ehhez kapcsolódik a másik ige, amit szeretnék még felolvasni, ugyancsak a Példabeszédek könyvének 22. fejezetéből, kicsit korábbról, a 6. versből, itt szól Isten igéje: neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Valahol ebben a szellemben kellene nevelni a mi gyermekeinket, és ha sikerül ebben a szellemben nevelni a neki megfelelő megfelelő módon, akkor nem kell aggódnunk azon, hogy hogyan tölti el a nyári szabadidejét, vagy hogyan tölti el egyáltalán a szabadidejét bárhol máshol, hogyan használja ki a szabadidőt feltöltődésre, szórakozásra. Hogyha sikerül olyan értékeket átadnunk, felmutatni, megélni, olyan szabadidős tevékenységeket vele közösségben, amikor a gyermek is jól érzi magát, és a család is jól érzi magát, akkor higgyük el, hogy ez elraktározódik, ez megmarad, és valóban végig kíséri a fiatalt egészen öregkoráig. Értékként ott marad benne az emlék, hogy ő a családjával mit élt meg, hogyan szórakozott, hogyan töltötte el közösen időt. És emellett természetes, hogy vannak, igen, gyermeki ostobaságok, de ez természetes, ezt lássuk meg, ezt ismernünk és értenünk kell, hogy ez hozzátartozik a gyermek szívéhez, mondja a példabeszédek könyve, és ez a fajta gyermeki, felelőtlen időtöltés, aminek talán felnőttként nem sok értelmét látjuk, ez hozzátartozik a gyermek szívéhez, de majd kinövi. Ha sikerül megtalálnunk az egyensúlyt a között, hogy mi az, amit megengedünk a gyermekeinknek, mi az, amit ő maga választhat meg, hogy hogyan szeretne kikapcsolódni, de emellett legyen ott egy nagyon erőteljes és hiteles példamutatás, hogy hogyan lehet még, milyen más módon lehet még megélni a szabadidőt, a szabadidő eltöltését családban, egymásra figyelme, egymás társaságában épülve és gazdagodva, akkor nem kell aggódnunk, mert megmarad. Megmarad a gyermekben, és még ha megöregszik is, akkor sem tér el attól. Kívánom, hogy így legyen, hogy ebben épüljünk, és hogy itt teljen el a nyarunk is, így tudjunk felelősséggel élni a gyermekeink előtt, felelősséggel élni a szabadidőnkkel, és felelősséggel eltölteni velük együtt közösségben a szabadidőt.
1: Cserniga Gyula, beregszászi református lelkipásztor áldását hallották. Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai témánk a gyerekek nyári időtöltése volt. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották. Az elmúlt több mint fél órában Látogató című egészség és életmód magazinunkat hallhatták. A mai témánk a gyerekek nyári időtöltése volt. Rovatunk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében készült.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be Hétfő Déli Magazin műsorunk hallgatásába. A mikrofonnál Szabó Anita. Ebben az órában is Herbert Simon amerikai politológus, közgazdász és pszichológus gondolatával köszöntöm Önöket. Az információ felemészti a figyelmünket. Az információ bősége a figyelem ínségét jelenti. Hamarosan híreket mondok. 13 óra 15 perckor legkisebb hallgatóinkat várjuk Mesekosár rovatunkban, amelyben a Kökény kisasszony című mesét osszuk meg. Ezt követően a mai nap ünnepeltjét köszöntjük. 14 órakor ismét híreket mondok, 14 óra 15 perckor versrovatunkban egy Reményik Sándor költeményt osztok meg, majd Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk! Híreink következnek.

0: Hírek.
1: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. A nyugdíjasok pénzével önfenntartóvá vált az egészségügy. A pedagógusok alig 9%-a 30 év alatti. Éves és havi összevetésben is visszaesett áprilisban az ipari termelés. Megszületett a megállapodás, újra nyílhat a Hormuzi szoros. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Január 1 és április 30-a között az országos egészségbiztosító bevételei 76 millió lejjel haladták meg a kiadásokat. Az év első 4 hónapjában 1,85 milliárd lej folyt be a nyugdíjasoktól az egészségbiztosítási alapba, számolt be az ekonomika.net. Az aktuális szabályozás értelmében a 10%-os egészségbiztosítási járulékot azoknak a nyugdíjasoknak is fizetniük kell, akiknek a nyugdíja meghaladja a 3000 lejt. A küszöbön felüli összeg után közel 25 millió lejbevételt hoztak az állami ellátórendszernek, azon saját jövedelemmel nem rendelkező személyek befizetései, akiknek megszűnt a társbiztosítotti státuszuk. A pénzügyminisztérium adatai szerint a plusz bevételeknek köszönhetően az egészségbiztosítási alap 76 millió lejes többlettel zárta az év első 4 hónapját. A korábbi években deficites volt a rendszer, a hiányzó pénzösszeget az állami költségvetésből biztosították. Az egészségbiztosítási alap 28,4 milliárd lejt fizetett ki az egészségügyi ellátórendszer finanszírozására, 4,4%-kal többet, mint a tavalyi év azonos időszakában. A romániai oktatási rendszer olyan problémával néz szembe, amely az elkövetkező években kritikussá válhat. A tanári kar előregedésével és a pályát választó fiatalok hiányával. Mircea Miklea volt oktatási miniszter a Prima News műsorban hívta fel a figyelmet a drámai helyzetre. A pedagógusok mindössze 9%-a 30 év alatti, nyilatkozta Miklea figyelmeztetve, hogy a jelenlegi tendencia súlyos létszámhiányhoz vezethet az iskolákban. Hamarosan tanárok nélkül maradunk, tette hozzá a volt miniszter, rávilágítva, hogy az adatok szerint a tanári szakma vonzereje aggasztóan visszaesett a fiatal generációk körében. Mircea Miklea a mögöttünk álló tanévet rendkívül nehéznek minősítette a pedagógusok, különösen a vidéki tanárok számára. A kötelező óraszámok növelése ugyanis nem csak több katedrán töltött időt jelentett, hanem plusz utazást is az iskolák között a teljes norma teljesítése érdekében. A vidéki tanárok számára, ahol eleve sokkal nehezebb a munka, ez a gyakorlatban újabb ingázást jelentett, magyarázta a volt miniszter. A nyers adatok szerint áprilisban 3%-kal csökkent éves összevetésben a román ipari termelés volumene, közölte hétfőn az Országos Statisztikai Hivatal. A naptárhatástól megtisztított adatok azt mutatják, hogy az ipar teljesítménye 3,1%-kal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. A nyers adatok szerint a bányászat termelése 0,9%-kal, a feldolgozóipari pedig 4%-kal csökkent, míg az energiaipari 3,4%-kal nőtt. Márciushoz viszonyítva a román ipari termelés volumene a nyers adatok szerint 10,3%-kal csökkent, míg a naptárhatástól és szezonalitástól megtisztított adatok szerint 1,5%-kal nőtt. Az év első 4 hónapjában az ipari termelés a nyers adatok szerint 3,2%-kal, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 3,6%-kal csökkent. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Ezennel teljes felhatalmazást adok a Hormuzi szoros áthajózási díj nélkül megnyitására, és ezzel egy időben elrendelem az Egyesült Államok tengeri blokkádjának megszüntetését. Fogalmazott Donald Trump, és a hormuzi szoros újranyitásának legfontosabb következményére utalva hozzátette, hadd áramoljonak kőolaj. Az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amelyen akár Donald Trump is részt vehet. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama 1 eurón 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51-bani és 100 magyar forint 1 lej 47-bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma borongós lesz az időnk, a nap csúcshőmérséklete 20 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a Mosol.ro portál és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisz telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 60. rész 2. verse.

Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliumából a 8. fejezet 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Kolozsvári Fiók Szervezet egészségi és szociális gondokkal élők számára nyújt segítséget. Idősek és betegek ellátása érdekében két gondozó otthont működtet, felvállalja a betegek otthoni ápolását, a palliációs ellátás keretén belül pedig speciális szakellátást biztosít a gyógyíthatatlan stádiumban lévő rákos betegeknek, támaszt nyújtva családtagjaiknak is. Az alapítvány gyerekprogramja hátrányos helyzetű családból származó gyermekek nevelését, tanulmányi és szociális felzárkóztatását vállalja fel komplex délutáni foglalkozás által. A fiatalokat társadalmi szerepvállalásra ösztönzi a Kolozsvári Fiók belföldi és nemzetközi önkéntes programja. Saját tevékenységeibe fogad helyi és külföldi fiatalokat, valamint külföldi szolgálatra is küld ki önkénteseket. Részleteket a www.diakonia.ro/CJ honlapon olvashatnak. Érdeklődni bármilyen segítségkérés esetében a 0264 44 19 71-es telefonszámon, valamint a diakonia2005@yahoo.com e-mail címen lehet.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Mesekosár rovatunk következik, amelyben a Kökény kisasszony című mesét osszuk meg, és a Mézga család című gyerekdal szól.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Kökény kisasszony. Napsütött tehegy oldalon élt kökény kisasszony. A lakása csupa ablak volt, gics-göcs a fala, levélzsupa teteje. Bármilyen szellőcske jött, az mind tisztelget nála. Megsimogatták, megcsiklandozták. Talán attól lett olyan gyönyörű kék. Lakása legfelső ablakában könyökölt egész nap, és mindig csak arra gondolt, vajon milyen lesz, ha egyszer megcsipi a dér. Még kékebb? Még gömbölyűbb? Vagy talán egy még csodálatosabb alakban fog kikönyökölni azután is? Ki tudja? Tavasztól őszig sok minden történt. A medgy, a cseresznye, az alma mind siettek nagyon, hogy még a meleg nyár megérlelje őket. Féltek a csípős ősztől. Úgy tanulták, hogy ősszel már a kamrában vagy a föld alatt illik aludni. S még véletlenül sem mondtak semmi jót kökény kisasszonyról, de rosszat annál többet, hogy ilyen, meg olyan, könnyelmű és meggondolatlan, egyszer majd biztos megjárja, és titokban valamennyien irigyelték. Késő ősz lett, mire elcsöndesedett a hegyoldal. Már senki se pletykált többet, csak a nap sütött, s a levegő pengett. Kökény kisasszony pedig szebb volt, mint valaha, majd kicsattant a boldogságtól. Az egyik nap Sas úrfi valamelyik közeli sziklára szállt le, és meglátta kökény kisasszonyt. Akarta, nem akarta, mindjárt megrepentek a szárnyai. Milyen kék! Ámuldozott, és odarepült a gics-göcs ablak alá. Ő kisasszony, mondta zavartan, még sohasem láttam a földön olyan kéket, mint kegyed. Jöjjön velem! Kegyed lesz a kék égen a legkékebb! Ez olyan gyönyörűen hangzott, hogy kökény kisasszony csak sóhajtani tudott, s benn, a hamvas bőre alatt, ahol egy kicsi mag bújt meg, összeszorult a szíve. De akkor már bizonyosan tudta, hogy ez a szép szárnyas valaki nem lehet más, csak a dér. S ahogy az öregektől tanulta, lehajtotta karcsú szárnyakát, és várt. Sas úrfi is erre várt. Lecsippentette csőrével kökény kisasszonyt, magához emelte az ablakból, és odafektette a begye alá a puha pihetollak közé. Így szállt fel a magasba, hogy bemutassa a birodalmát. Csodálatos birodalom volt ez. Nem volt teteje, nem volt fala, csak fény volt benne és ragyogás. Kökény kisasszonynak káprázott a szeme. Már bizony nem bánta volna, ha megpihennek valahol, leheverednek valahová, ő énekelne, Sas úrfi meghallgatná, milyen szép is volna. De az egész nagy birodalomban nem akadt egyetlen darabka föld sem. Más kincsekkel volt ez megrakva. Palotákkal, gomolygó rétekkel, csillagokkal, s ezeket mind kökény kisasszonynak ígérte Sas úrfi. Az pedig egyre szomorúbb lett a boldogságtól. Hiszen még végig sem járták a palotákat, már is szétfoszlottak. A rétek is ott voltak, és mégsem voltak sehol. Talán a csillagok, gondolta kökény kisasszony reménykedve, és Sas úrfi már is megsuhogtatta a szárnyát. Úgy repült fölfelé, mintha egyszerre gondoltak volna ugyanarra. Nagy, teli éjszaka volt. Fekete és szikrázó, amilyen csak egyszer van egy évben. Ezt is az öregektől hallotta kökény kisasszony, és most örült, hogy megérte ezt az éjszakát. Megbújt a pihetollak között, és hallgatta Sas úrfi énekét. Csillagom, kökényem, csillagom, kökényem. Még sok verse volt az éneknek, de Sas úrfi ezt ismételgette a legtöbbször. Csak dalolt, dalolt, és már a szárnyait is egyre lassabban suhogtatta. Előbb az egyiket húzta be, azután a másikat. A csőrét meg odafektette a begye alá, már csak ehhez volt ereje. Megérkeztünk? Kérdezte kicsi hangján kökény kisasszony. Éppen megérkeztek. Úgy zuhantak vissza a hegyoldalra, mintha csak most repültek volna igazán. Kökény kisasszony egy apró lyukba gurult, és mindjárt elaludt. Ott érte az eső, a szél, a napfény. A föld betemette, s attól még szebbeket álmodott. Sas úrfi pedig kitartóan őrködött mellette, jöhetett bárki bármi, még csak meg sem mozdult. Sok idő elmúlt ezek után. Hetek, hónapok. A hó leesett. A hó elolvadt, de akkor már nem volt ott se Sasúrfi, talán csak az öreg hegypásztor tudná megmondani, hogy hová tűnt. Kökény kisasszony pedig, akiből azóta gyönyörű bokrocska lett, unokáinak minden ősszel elmeséli, hogy milyen is az, ha egyszer eljön a dér. Elmeséli, és olyankor mindig mosolyog. Csak a meggy, a cseresznye, az alma, azok nem tudnak megbékülni vele. Még véletlenül sem mondanak semmi jót Kökény kisasszonyról. De rosszat, annál többet.

0: Mesekosár rovatunkat sugároztuk, amelyben a Kükény kisasszony című mesét osztottuk meg, és a Mézga család című gyerekdal szólt. A következő percekben a mai nap ünnepeltjét köszöntjük.
1: Június 15-én Jolán, Vid, Ábrahám, Viola, Bernát és Aurélia névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Jolán írói névalkotás Dugonics Andrásnak a Jolánka, Etelkának leánya című regényében. Forrása a középkori magyar Jóleán, Jóleány név. A görög eredetű Jolanda, Jolánta magyarításának is tekintették. A Vid a délszláv Guido magyar megfelelője. Más magyarázat szerint a latin Vitus névből ered, jelentése szíves, készséges. Az Ábrahám héber eredetű név. Jelentése a Biblia szerint a sokaság atya. A pátriárka eredeti neve Abirám Ábrám volt. A hosszabb névváltozatot akkor kapta, amikor Isten megígérte neki, népek sokaságának atyává teszlek. A Viola latin eredetű virágnév, sok nyelvben vált női névvé. Magyarországon már az Árpád korban használatos volt. A Bernát germán eredetű név, a Berhard név magyar formája, jelentése medve, erős. Az Aurél latin eredetű név, az Aurelius római nemzetség névből származik, jelentése aranyos. Köszöntünk tehát június 15-én minden Jolán, Vid, Ábrahám, Viola, Bernát és Aurél nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születés

A mai nap ünnepeltjeit az Omega Együttes Gyöngyhajú Lány című dalával köszöntöttük. Isten éltesse őket sokáig. A következő percekben Frédéric Chopin műveiből válogatunk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit június 15-én hétfő déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Az információ felemészti a figyelmünket. Az információ bősége a figyelem énségét jelenti. Így hangzik a mai nap gondolata, mely Herbert Simon amerikai politológus, közgazdász és pszichológustól származik. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Elérhetnek minket a 0264 441 968-as telefonszámon vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Hamarosan hírek következnek, 14 óra 15 perc, korágy reményig Sándor költeményt osztok meg versovatunkban, majd Szecsődi Árpád jelentkezik, keresztény élet felekezet közé rovatunkkal. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Most híreket mondok. Hírek. Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. A nyugdíjasok pénzével önfenntartóvá vált az egészségügy. A pedagógusok alig 9%-a 30 év alatti. Éves és havi összevetésben is visszaesett áprilisban az ipari termelés. Megszületett a megállapodás, újra nyílhat a Hormuzi szoros. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk.

0: Most következzenek a részletek. Január 1 és április 30-a között az országos egészségbiztosító bevételei 76 millió lejjel haladták meg a kiadásokat. Az év első négy hónapjában 1,85 milliárd lej folyt be a nyugdíjasoktól az egészségbiztosítási alapba, számolt be az ekonomika.net. Az aktuális szabályozás értelmében a 10%-os egészségbiztosítási járulékot azoknak a nyugdíjasoknak is fizetniük kell, akiknek a nyugdíja meghaladja a 3000 lejt. A küszöbön felüli összeg után közel 25 millió lejbevételt hoztak az állami ellátórendszernek, azon saját jövedelemmel nem rendelkező személyek befizetései, akiknek megszűnt a társbiztosítotti státuszuk. A pénzügyminisztérium adatai szerint a plusz bevételeknek köszönhetően az egészségbiztosítási alap 76 millió lejes többlettel zárta az év első négy hónapját. A korábbi években deficites volt a rendszer, a hiányzó pénzösszeget az állami költségvetésből biztosították. Az egészségbiztosítási alap 28,4 milliárd lejt fizetett ki az egészségügyi ellátórendszer finanszírozására, 4,4%-kal többet, mint a tavalyi év azonos időszakában. A romániai oktatási rendszer olyan problémával néz szembe, amely az elkövetkező években kritikussá válhat. A tanári kar előregedésével és a pályát választó fiatalok hiányával. Mircea Miclea volt oktatási miniszter a Prima News műsorban hívta fel a figyelmet a drámai helyzetre. A pedagógusok mindössze 9%-a 30 év alatti, nyilatkozta Miclea figyelmeztetve, hogy a jelenlegi tendencia súlyos létszámhiányhoz vezethet az iskolákban. Hamarosan tanárok nélkül maradunk, tette hozzá a volt miniszter, rávilágítva, hogy az adatok szerint a tanári szakma vonzereje aggasztóan visszaesett a fiatal generációk körében. Mircea Miclea a mögöttünk álló tanévet rendkívül nehéznek minősítette a pedagógusok, különösen a vidéki tanárok számára. A kötelező óraszámok növelése ugyanis nem csak több katedrán töltött időt jelentett, hanem plusz utazást is az iskolák között a teljes norma teljesítése érdekében. A vidéki tanárok számára, ahol eleve sokkal nehezebb a munka, ez a gyakorlatban újabb ingázást jelentett, magyarázta a volt miniszter. A nyers adatok szerint áprilisban 3%-kal csökkent éves összevetésben a román ipari termelés volumene, közölte hétfőn az Országos Statisztikai Hivatal. A naptárhatástól megtisztított adatok azt mutatják, hogy az ipar teljesítménye 3,1%-kal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. A nyers adatok szerint a bányászat termelése 0,9%-kal, a feldolgozóipari pedig 4%-kal csökkent, míg az energiaipari 3,4%-kal nőtt. Márciushoz viszonyítva a román ipari termelés volumene a nyers adatok szerint 10,3%-kal csökkent, míg a naptárhatástól és szezonalitástól megtisztított adatok szerint 1,5%-kal nőtt. Az év első négy hónapjában az ipari termelés a nyers adatok szerint 3,2%-kal, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 3,6%-kal csökkent. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Ezennel teljes felhatalmazást adok a Hormuzi szoros áthajózási díj nélkül megnyitására, és ezzel egy időben elrendelem az Egyesült Államok tengeri blokkádjának megszüntetését. Fogalmazott Donald Trump és a Hormuzi szoros újranyitásának legfontosabb következményére utalva hozzátette, hadd áramoljonak kőolaj. Az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amelyen akár Donald Trump is részt vehet. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutár folyama 1 eurón 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 47 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma borongós lesz az időnk, a nap csúcs hőmérséklete 20 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 60. rész 2. verse.

Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliumából a 8. fejezet 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Versovatunk következik, amelyben Reményik Sándor Ilyenkor című költeményét osszuk meg.

Reményik Sándor, ilyenkor. Ilyenkor, méla éjeken, átroppant néma téreken, hunynak ki, lobbannak fel lángok, üzennek egymásnak a végtelen világok. Valahol kigyulladt egy új nap. Egy holtvilág, végén a bejárt útnak, bolyongva bús kísértetek között,

egy futó tűzcsóvába ütközött. Most új sugárt lövelt ki a vak éjbe, s szárnyán az új sugárnak egy üzenetszál győztesen zenélve. Testvér, én most születtem. Valahol egy világnak fénye fogy, minden betelt, és nem lesz már sehogy. A tűz hamu, a rózsák jégvirágok, a róna hómező, holló sekkárog, csontá dermedve bú, öröm, dalok. Egy szó röpül az utolsó sugáron. Testvér, én meghalok.

0: Versrovatunkat sugároztuk, amelyben Reményik Sándor Ilyenkor című költeményét hallgattuk meg. Most következzen Keresztény Élet Felekezet közi magazin műsorunk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Keresztény Élet rovatunk tartalmából. Pál apostol romabeliekhez írott levele 14. fejezetének a 13-tól 23-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten igéje Ottenberger Balázs, a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyv kiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó

munkatársa, és műsorunk befejező részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből az Ítélet című részt felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. A mai napra szóló ige a rómaiakhoz írott levél 14. részében olvasható, a 13-tól a 23-ig terjedő versekből. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Mert aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Kedves hallgatók, kedves testvéreim! Ismert pszichológiai kísérlet, hogy egymás társaságát nem kereső, egészen ellentétes világnézetű embereket igyekeznek összeválogatni, és elkezdenek olyan témákról beszélgetni, amelyek mégis összekötik őket. Az ellenszenf helyett olyan kapcsolódás és szimpátia alakulhat ki, amely szinte végleg felülírja a várható ellentétet és akár gyűlöletet is, ha azt az egy területet is megismerik a másik életéből, ami elválasztja őket. És a mai rohanó világban egyre nagyobb a veszélye annak, hogy akik gyülekezetben járnak, bár szájukkal közösen dicsérik az Istent, bár úgy tűnik, hogy szép egységet látunk, azonban a valós szeretet kapcsolat hiánya egy egész hetet úgy hoz utána, hogy sínylődnek, végig egyetlen hívő és támogató személy jelenléte nélkül. Ma minden ötödik magyarországi ember érzi magát gyakran magányosnak. Kimondani is nehéz, de Magyarországon egy kutatás szerint az embereknek körülbelül 70%-uknak nincs igazi barátja. Akinek három jó barátja is van, az már egy rendkívül különleges helyzetben van. Hatalmas értéke van az Isten előtt valóban élő gyülekezetnek. Ezért rendkívül fontos, hogy a gyülekezetben való létünk ne csak egy órányi aktív lelki élmény legyen, hanem lehessen valóság a hétköznapi életben is. Az Isten országa, igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Így éljük-e életünket? Van-e lehetőségünk ima támogatást kérni a nehéz helyzetben? Megkérhetünk-e valakit egy bizonyos helyzetben, hogy segítsen nekünk valamit elintézni? Ismerünk-e egyáltalán olyan közösséget, akik Krisztus élő teste, akik által igazság, békesség, öröm vesz körbe bennünket a hétköznapokban? Óriási lehetőség előtt állunk, amikor felfedezzük, hogy különbözőségeink ellenére legyen egy körültekintő, hitben gyöngébb és talán lazább, de lendületesebb ember, mégis Isten közösségbe hív bennünket. Van-e több bennünk gyanakvásnál, vagy sajnálkozásnál, közönynél, vagy félnénk megnyílni testvéreink irányában? Isten ma arra hív bennünket, hogy szívleljük meg Pál szavát. Engedjük, hogy szélsőségeinket a lélek kiegyenlítse, és szabályozhassa egymás életét megismerve. Vegyük a hit bátorságát arra, hogy megismerjük, kik a mi testvéreink, mert olyan rejtett erőforrásra találunk, ami egyszerűen pótolhatatlan a mai világban. Ezért adhatunk hálát minden olyan közösségért, amelyben ez az öröm, ez a békesség, ez a Szentlélektől való egység érhető tetten. Az igevers második fele és vége tovább visz bennünket, aki így szolgál, kedves Isten előtt és megbízható az emberek előtt. Ne csupán várjuk ezeknek a nagyon is lelkes, kedves testvéreknek a felbukkanását, váljunk mi megbízható
és Istennek kedves testvéré, legyünk mi néhányak embere, mert ezért van a gyülekezet. Mert meggyőződésem, hogy sokszor nem számban kell növekednünk, hanem a hitbeli érettségben. Legyen miénk Isten gazdag áldása a bátor hit által. Meg kell nyílnunk Isten útmutatására. Kinek lehetnék én magam az embere? Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, és hálát adunk a te határokat lebontó és megnyitó szavaidért. Köszönjük neked, hogy te vagy, aki a mi lelkünknek mindenféle érzéketlenségét gyógyítod, és nem ügyek, nem zavaró tényezők, hanem testvéreink meglátására indítasz bennünket. Így adunk neked hálát, hogy így vezetted a te egyházadat évszázadról évszázadra. Így köszönjük meg neked, hogy ma is hálával mondhatjuk ki, van néped ebben a világban, amely sokszor valóban sötétnek tűnik, de a te világosságod által a te országod hétköznapjait élhetjük bele. Így kérünk téged, hogy hadd lehessen ez a hét és egy újabb lehetőség arra, hogy jobban megismerjük testvéreinket, hogy tudjuk valóban élő templommá növekedni a te lelked által. Könyörgünk, maradj velünk, és hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen.

0: Az elmúlt percekben Isten igéje, Ottenberger Balázs, a Magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk Pál apostol romabeliekhez írott levele 14. fejezetének 13-tól 23-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Ez alkalommal ugyancsak egy Roy Christina könyvet szeretnék meg bemutatni, amelynek az a címe Az újra megtalált paradicsom. Úgy, mint általában a Roy Christina könyvek, ez is egy ilyen történetszerű, tanítói jellegű könyv, amelyből hát akár a felnőttek is, ha figyelmesen olvassák, vagy szeretik az ilyen történetes, tanulságos történeteket, akkor ebből is nagyon sokat lehet meríteni. Bevezetőként, ízelítőül egy pár oldalt elolvasok. Elegem van ebből, kiáltott fel Sabol Kovács, homlokát ráncolva. Közben nem éppen tisztelet teljesen odacsapta a nagy családi Bibliát, és felállt az asztaltól. Miért mérgelődsz? Kérdezte csodálkozva a csinos, fiatal felesége. Ha mindig olyasmit találsz benne, ami neked nem tetszik, akkor inkább ne is vedd a kezedbe a Szentírást. Ugyan, ki nem érgelődne? A Kovács, mint egy bocsánatkérően letörölgette a könyv bőrfedelét. Utána akartam nézni a Bibliánkban, valóban benne van-e az, hogy Krisztus azt parancsolja, szeressük ellenségeinket? Áldjuk azokat, akik üldöznek minket, és könyörögjünk azokért, akik bántanak? És valóban benne van. De hiszen ősidők óta benne van, Simon. Már mielőtt mi lettünk volna. A fiatalasszony ismét kiterítette kézimunkát, egy szlovák ünneplő ruhához való újat, amit eddig hímezett. Hiszen ezt már az iskolában tanultuk. Na igen, de az az ember, aki a minap Jannál volt, azt bizonygatta, hogy mindent, amit parancsol az Úr Krisztus, szó szerint teljesítenünk kell. Különben nem vagyunk igazi keresztények. Ez megint csak Mártis bácsi malmára hajtotta a vizet. De hát miért? Hát nem tudod. Múlt héten egy irat jött a községnek az elhunyt József árvái miatt. Mióta Honokban megházasodott, ott lakott. Amikor azután elesett a háborúban, özvegye nem költözött ide. De amikor 2 hónappal ezelőtt meghalt, fölmerült a kérdés, hogy mi történjen az árvákkal. Ezt tudom a bírótól, hogy intéztetek el az ügyet. Amikor szombaton hazajöttél az ülésről, rögtön láttam, hogy bosszus vagy, ezért nem akartam kérdezgetni. Nos, ide-oda húzták az ügyet. A Hronovi önkormányzat kijelentette, hogy nem fog gondoskodni a gyermekekről, mert az apjuk hozzánk tartozott. A miénk pedig azt mondja, hogy itt senki és semmit nem hagyott maga után. Évekig távol volt, gyermekei nem itt születtek, mi közünk hozzájuk. Csak a hatosságok határoztak úgy, hogy a gyerekek éppen az apa községébe tartoznak, annak kell gondoskodniuk róluk, vagy viselni az árva házi költségeket. Egyszer csak felállt Mártis bács, és kérte, hogy mégse adjuk oda gyerekeket. Ha olyan sokat táplálunk, akkor kettejükre telik még. Azután mindjárt azzal kezdte, hogy az Úr Jézus Krisztus megmondta, aki egy ilyen gyermeket befogad az én nevemben, az engem fogad be. Addig könyörgött nekünk, hogy nehogy kiutasítsuk ezeket a gyerekeket, Isten fiát a közösségünkből, míg Huskom Molnár rákiáltott. Na, bátyám, akkor fogjad csak őket Isten áldásával együtt, amit nekünk ígérsz. Hiszen a tiéd már felnőttek, és az egész világba szétszorodtak, feleséged meghalt, egyedül vagy. Mi nem vihetünk asszonyainknak a házhoz idegen gyerekeket a sajátjaink mellé. Elég bajunk van mindnyájunknak a sajátjainkkal. Gondoltam már erre, válaszolta bácsi. Csak az egyedül létem miatt nem jelentkeztem, mert ilyen kis gyerekeknek szükségük van anyára. De az Úristen maga fog gondoskodni róluk, és ad annyi bölcsességet nekem, hogy a szegény kicsiknek mind apjuk, mind anyjuk lehessek. Így beszélt akkor az öreg, és mi azt gondoltuk, hogy csak úgy a levegőbe beszél, de amikor a tegnap megérkeztek a gyerekek, valóban magához vette őket. De miből fognak élni? A fiatalasszony felkelt, összehajtott a munkát, és fekete szemét a férje arcára szegezte. Mikor nem kapott választ, összeráncolt homlokkal azt mondta, nekünk Zurovai asszonyoknak nem dicsőség, hogy az egész községben nem akad senki, aki azt szeretné tenni, amit az úr parancsol. Egyik azért nem tudja, mert túl sok, másik azért, mert túl kevés gyereke van. Mártis bácsi évek óta úgy él köztünk, mint azt az írás parancsolja. Saját gyermekét jól gondozta, és szétosztotta közöttük vagyonát. Önmagának csak annyit hagyott, hogy feleségével szerényen megélhettek belőle. Ő az egykori tehetős paraszt napszámosként dolgozik. Tehén helye csak egy kecskéje van, és három juha, amelyeket a községi pásztor legeltet. Az öreg összfegyasszony

Rómban él, és megakadályozta, hogy Jézus Krisztus száműzzék innen. A fiatalasszony elhagyta a szobát, és a kovács sokáig állt az ablaknál. Homlokán komor felhő gyülekezett. Ezt a könyvet is sok más kiadványunkkal együtt ajánlom kedves rádió hallgatóknak. Bennünket megtalálnak Kolozsváron, a Kornélió Kopasz utca 6 szám alatt. Honlapunk www.biblosalapítvány.org.

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Ítélet című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Ítélet. Az ítélet helyes megítélést jelent. A görög nyelvben az ítélet, krisis, ami tisztázást, elvárást, döntést, majd ítéletet, elítélést, a gonosz határozott elutasítását, néha pedig kárhoztatást jelent. Jézus azt mondja kora kegyeseinek, hogy kínos pontossággal tizedet adnak a mentából, kaporból és köményből, de elhagyják az ítéletet és az irgalmasságot. Máté evangéliuma 23. részének 23. verséből olvassuk. Mindazt tehát, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert nem azt teszik, amit mondanak. Ezeknek a kegyeseknek fő vétkéül azt jelöli meg, hogy megtagadják a jogosságot az alacsony sorsú felebaráttól. Az ítélet az igazságtalanság tudtul adása. A mennyei atya lényének nem felel meg, hogy a világra kárhoztató ítéletet mondjon. Elküldi fiát, hogy megmentse azt. János evangéliuma 3. részének 17. verse. Ezt azonban csak úgy teheti meg, ha a világon uralkodó homályba beragyog az ő napfénye, hogy mindenki jól tudjon tájékozódni afelől, hogy mi a jó és mi a gonosz. Természetesen az, aki akkor, amidőn Isten teljes világosságot ad, előnyben részesíti azt, hogy sötétségben maradjon, Isten elutasító ítélete alá kerül, és végül teljességgel az Isten nélküliség sötétségébe jut. Addig, ameddig homály van, azaz, amíg nem jelennek meg Istentől küldött emberek, elfogadható még a bizonytalan magatartás. De ha felülről világosság támad, mindenkinek döntenie kell, hogy hová fordul. János evangéliuma 3. részének 19. verséből olvasom, az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Ehhez kötődik az apostolok cselekedetei könyve 17. részének 30. verse is. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Az Úr Jézus halála ítélet a világon. Az Úr Jézus halála mutatja meg nekünk azt, hogy Isten mennyire komolyan vette a jó és a gonosz közötti gyökeres döntés megvalósítását, azt, hogy a sötétség legfélre esőbb zugaiba is bevilágítsunk, és hogy a képmutatást elítéljük. Ebben a halálban megy végbe a világ kárhoztatása. Most megy végbe az ítélet e világ felett. Most vettetik ki e világ fejedelme. János evangéliuma 12. részének 31. verse. Azok, akik az egyetlen teljesen jót és tisztát kitaszították körükből és kivégezték, maguk mondtak önmaguk fölött ítéletet arról, hogy lényük alapjaiban istentelenek és tisztátalanok. Ez az ő ítéletük. Mivel pedig mi emberek a magunk erejéből a legjobb esetben is csak ilyen látszat egyességig tudunk eljutni, azért az, ami nagypénteken történt, mindnyájunk ítélete. Itt nem csupán fölöttünk kerül ítéletmondásra sor, Isten Jézus Krisztus keresztjében megítélte és kárhoztatta a bűnt a testben.
Ott, ami óemberünk vele együtt megfeszítetett, hogy felfüggesztessék a bűn teste. Olvassuk Pál apostol Róma beliekhez írott levele 6. részének 6. verséből. Isten ezzel a kereszttel kimondta az ítéletet minden bűnön és testen. Jézus Krisztus keresztje hatalmas ítélet bűneinken. Isten rajta ütötte agyon a mi óemberünket.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Ítélet című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez értünk. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazinunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.

Holnap hajnalban, 3 órától homokora késüjeli műsorunk első órájában klasszikus zenéből válogatunk. A 2. órában áhítat, kalendárium névnapköszöntő, illetve keresztény életfelekezet közirovatunk hangzik el, Szecsődi Árpád szerkesztésében. A 3. órában Nagyi Bolya zenélő köntös komoly zenei műsorát hallgatjuk újra. A mai napon Herbert Simon amerikai politológus, közgazdász és pszichológus gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. Az információ felemészti a figyelmünket. Az információ bősége a figyelem ínségét jelenti. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnos@agnosradio.ro e-mail címen vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A ma déli magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott hetet kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. A nyugdíjasok pénzével önfenntartóvá vált az egészségügy. A pedagógusok alig 9%-a 30 év alatti. Éves és havi összevetésben is visszaesett áprilisban az ipari termelés. Megszületett a megállapodás, újra nyílhat a Hormuzi szoros. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Január 1 és április 30-a között az országos egészségbiztosító bevételei 76 millió lejjel haladták meg a kiadásokat. Az év első 4 hónapjában 1,85 milliárd lej folyt be a nyugdíjasoktól az egészségbiztosítási alapba, számolt be az ekonomika.net. Az aktuális szabályozás értelmében a 10%-os egészségbiztosítási járulékot azoknak a nyugdíjasoknak is fizetniük kell, akiknek a nyugdíja meghaladja a 3000 lejt. A küszöbön felüli összeg után közel 25 millió lejbevételt hoztak az állami ellátórendszernek, azon saját jövedelemmel nem rendelkező személyek befizetései, akiknek megszűnt a társbiztosítotti státuszuk. A pénzügyminisztérium adatai szerint a plusz bevételeknek köszönhetően az egészségbiztosítási alap 76 millió lejes többlettel zárta az év első 4 hónapját. A korábbi években deficites volt a rendszer, a hiányzó pénzösszeget az állami költségvetésből biztosították.

0: Az egészségbiztosítási alap 28,4 milliárd lejt fizetett ki az egészségügyi ellátórendszer finanszírozására, 4,4%-kal többet, mint a tavalyi év azonos időszakában. A romániai oktatási rendszer olyan problémával néz szembe, amely az elkövetkező években kritikussá válhat. A tanári kar előregedésével és a pályát választó fiatalok hiányával. Mircea Miclea volt oktatási miniszter a Prima News műsorban hívta fel a figyelmet a drámai helyzetre. A pedagógusok mindössze 9%-a 30 év alatti, nyilatkozta Miclea figyelmeztetve, hogy a jelenlegi tendencia súlyos létszámhiányhoz vezethet az iskolákban. Hamarosan tanárok nélkül maradunk, tette hozzá a volt miniszter, rávilágítva, hogy az adatok szerint a tanári szakma vonzereje aggasztóan visszaesett a fiatal generációk körében. Mircea Miclea a mögöttünk álló tanévet rendkívül nehéznek minősítette a pedagógusok, különösen a vidéki tanárok számára. A kötelező óraszámok növelése ugyanis nem csak több katedrán töltött időt jelentett, hanem plusz utazást is az iskolák között a teljes norma teljesítése érdekében. A vidéki tanárok számára, ahol eleve sokkal nehezebb a munka, ez a gyakorlatban újabb ingázást jelentett, magyarázta a volt miniszter. A nyers adatok szerint áprilisban 3%-kal csökkent éves összevetésben a román ipari termelés volumene, közölte hétfőn az Országos Statisztikai Hivatal. A naptárhatástól megtisztított adatok azt mutatják, hogy az ipar teljesítménye 3,1%-kal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. A nyers adatok szerint a bányászat termelése 0,9%-kal, a feldolgozóipari pedig 4%-kal csökkent, míg az energiaipari 3,4%-kal nőtt. Márciushoz viszonyítva a román ipari termelés volumene a nyers adatok szerint 10,3%-kal csökkent, míg a naptárhatástól és szezonalitástól megtisztított adatok szerint 1,5%-kal nőtt. Az év első 4 hónapjában az ipari termelés a nyers adatok szerint 3,2%-kal, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 3,6%-kal csökkent. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Ezennel teljes felhatalmazást adok a Hormuzi szoros áthajózási díj nélkül megnyitására, és ezzel egy időben elrendelem az Egyesült Államok tengeri blokkádjának megszüntetését. Fogalmazott Donald Trump és a Hormuzi szoros újranyitásának legfontosabb következményére utalva hozzátette, hadd áramoljonak kőolaj. Az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amelyen akár Donald Trump is részt vehet. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutár folyama 1 eurón 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 47 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma borongós lesz az időnk, a nap csúcshőmérséklete 20 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Iris telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Bár még sötétség borítja a földet,
2: sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 60. rész 2. verse.

Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliumából a 8. fejezet 12. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 30 éves a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon.
4: Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk, milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni és ezeket el kellene látni.
3: Ápolóképzési és életpályafejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza.
5: Akár Magyarország szinten, akár ugye a Betesda Gyermekkórházat nézve, ugye fokozott az ápolóhiány, hazánkban ugye nagyon kevés az ápoló a rendszerben, és mi leginkább ugye a Betesda Gyermekkórházra fókuszáltunk, hogy megerősítsük az ápolói, gyermekápolói hivatást.
3: Összefogás Kárpátaljáért.
6: Hihetetlen adakozó kert mutatkozott az egyházunkban. Ebben látom az egyházunk jövőjét. Nehéz idők jönnek, ki kell szakadnunk abból a függőségből, hogy mindig a mások adományait költjük el, és a mások adományai alapján tervezzük a jövőnket. Van erő az egyházunkban. És ez az erő ebben a 4 év, 3 hónapos szolgálatban is megmutatkozott, és hiszem azt, hogy folytatása is lesz, mert Kárpátalja számíthat ránk. És nem csak Kárpátalja. Köszönöm szépen.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli Nagydobronyban az Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon. A feladatát tekintve Kárpátalján egyedülálló egyházi szociális intézményt 1995-ben egy holland segélyszervezet hozta létre azzal a céllal, hogy fogyatékkal élő lánygyermekeket lásson el. A 3 évtized alatt sok minden történt. Az otthon nem csupán árva, illetve családjukból kiemelt lánygyermekekről gondoskodik, hanem az alapítók eredeti szándékai szerint a 18. életévüket betöltött fogyatékkal élőknek is otthont ad, és 2024. szeptemberétől fiúkat is befogad, mivel az utóbbi években felszámolják az állami árvaházakat Kárpátalján. Jelenleg 170 fő él a gyermekotthonban, köztük 30 fiú. Erről Katko Andreával, az intézmény vezetőjével beszélgetünk.
4: A gyermekotthon tulajdonképpen ugyanaz a kategóriába esik, amikor elindulnak a református egyházkerület működni a rendszerváltás után, akkor kezdenek a református iskolák is, református gimnáziumok beindulni, újraélednek a gyülekezetek, elindul a hitoktatás. Valahogy ebben az egész újraéledésben, amikor elkezdenek a külföldi kapcsolatok kialakulni, nagyon hamar érkezik Nagydobronyba egy, először 89-ben, aztán majd a 90-es évek elején rendszeresen, egy holland, több holland csapat is, és az egyik egy iskolaigazgató, Péter van Triel, meglátogat kórházakat. A kórházakat, amikor meglátogatják, szeretnének segíteni, és ellátogatnak gyerekkórházakba, és az Isten kegyelmében pont egy gyerekorvosi általi kapcsolat miatt, akkor kialakul számukra az az alternatíva, az a kép, hogy ezek a gyerekek, akik sérültek, nincsenek ellátva. Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült

0: gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk, milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni, és ezeket el kellene látni. Addigra már ez a holland alapítvány, a Stichting Hulp Oost-Európa elindít egy fogyatékos otthont Nyíregyházán, Magdaléneum névvel mai napig működnek, és ennek a mintájára egy fogyatékos leányotthonnak az indulása a téma, a történet, ehhez megszerzik a szükséges engedélyeket, és elkezdődik az építkezés, 93-ban teljes mértékben már áll megvan az alap, és 95. december 5-én a teljes épület átadásra kerül. És innentől már nagyon rövid a történet, megindul a gyermekotthon, és 96. február 6-án az első két lakó, nevezetesen Barkasz Judit és Lőrinc Anita, az egyik ők Ungvári, akkor kislánya, másik Beregszenzi, bekerülnek a gyermekotthonba, és ők alszanak ott igazából először, aztán pedig Szolyváról az állami otthonban lévő gyerekeket, meg a különböző kórházakból, főleg a Munkácsi-megyei gyermekkórházból, a neurológián ott lévő gyermekeket hozzák be, és akkor 12 fővel már a tavasz be is indul, aztán nagyon gyorsan ez ilyen növekedni kezd ez a szám. Az első két lakóról annyit, hogy Barkasz Judit súlyos diagnózisokkal, izomsorvadással van már addigra diagnosztizálva, és van egy lejárati dátuma is a betegségé miatt. Most elmúlt 30 éves, jelenleg is az otthonban él. Ez Isten kegyelme. Lőrinc Anita, beregszázi születésű, sok gyerekes családból, vízfejűség diagnózissal. Róla kiderül utóbb, hogy teljesen egészséges, és jelenleg Budapesten él és dolgozik. Ezt azért mondtam el, mert a többi példa is ilyen. Amikor eljönnek a sérült gyerekek, azoknak vagy van diagnózisuk, vagy nagyon korán kapnak diagnózist. De miért sérült? Van, akinek vele született rendellenessége van, van, aki viszont csak hátrányos helyzetű, és teljesen az elhanyagolás olyan állapotában van, hogy mozgásszervi problémái is vannak sok esetben. Miért van mozgásszervi problémája egy 4 évesnek? Ezek ugye 3-4 éves gyerekek, akik így első körben érkeznek. Nyilván, hogyha egy rácsos ágyba laknak 4-5-en, azok sem beszélni, se járni nem tanulnak meg. Hip-hop, eltelt az első néhány év, kinő két generáció, az egyiket kompletten be lehet iskoláztatni. Gyermek otthon kap egy ilyen kis történetet. Addig ugye el voltak otthon, a nővérek voltak az első nevelőnők, pedagógusok is már megjelentek, mert mégiscsak mindenki el tud sajátítani minimálisan írást-olvasást, de kiderült, hogy ez nem ilyen egyszerű lesz, hanem ezek iskolás gyerekek. És hogyha iskolás gyerekek, akkor ez nem sérült otthon kezdett lenni, hanem egy ilyen vegyes történet. Aztán egyre többen jöttek már szülők részéről is, szülők részéről a megkeresések, akinek ilyen fogyatékos gyerekei voltak, hogy egy idéglenes ellátás biztosítson az mellett, amit az addigi rendszer már orvosokon keresztül, vagy gyülekezeteken keresztül adtak úgynevezett talajt embereket ezekre a gyermekotthonos helyekre, de a gyermekotthon elkezdett bővülni. És egy ponton becsatlakozott az egész történetünkbe a megyei gyámhatóság. A megyei gyámhatóság az megértette, legalábbis elfogadta, hogy van egy ilyen intézmény, eleinte kicsit nehezen értették meg, meg mi is gyermekotthon is nehezen értette meg, hogy előbb-utóbb át kell állni egy klasszikus gyermekotthonnál. Azért használom jó magam is sokszor ezt a szót, mert ez egy nagyon nagy átalakulás, csak olyan lassan történt az első 20 év után, hogy nem vettük észre, hogy mi már egy klasszikus gyermekotthon vagyunk. Jelenleg úgyis funkcionálunk, hogy gyereket hoznak az utcáról, helyekről, mi magunk megyünk helyszínre, akár hogyha a kriminológiai bűncselekmény történik, tehát teljesen klasszikus módon működünk. Azelőtt viszont valóban egy ilyen sérült otthonként működött minden. Aztán több korszakot meg lehet különböztetni az otthon életében, ahogy több generáció, most a 9. generáció növi ki magát. Ez azt jelenti, hogy egy generáció az általában 2-2,5-3 évet ölel fel, attól függően hányan kezdik az első osztályt, ugye most már az oktatásra vagyunk inkább kihegyezve, de folyamatosan a sérülteket is visszük magunkkal. Most 4 fő funkciót látunk el, hogyha mostanról kell beszéljünk, ahhoz képest, hogy egy 40 fős sérült leány otthon indul 96-ba. Jelenleg egy Kárpátalja legnagyobb gyermek otthona vagyunk, ami 4 fő funkciót lát el. Az első a rászoruló gyerekek ellátása, tehát az árva gyerekek ellátása, egészségügyi, oktatási, nevelési, lelki ellátása. A második a kamaszok rehabilitálása, ami az egyik legnehezebb és legösszetettebb probléma. Van gyerek, aki idősebb korba, tehát 12-13 éves korba kerül be, az már egy teljesen másik ellátást igényel, mint egy kisebb gyerek. Ott nagyon fontos egy alapot, egy szocializálódást bennük kialakítani, ami sokkal nehezebb nyilván, mint egy kisgyereknél, mert már neki egy kiforrott, nagyjából kiforrott karaktere van. A másik dolog, ami nagyon nehéz, sok esetben ők traumatizáltak. Minden gyerekünkről elmondjuk, hogy trauma túlélői vagy elszenvedői lévén nem családba élnek, de a kamaszoknál ez a trauma ez általában halmozódik, vagy hatványozódik. És mivel sok a bűncselekmény áldozata, ez egy másik külön kategóriát igényel, ugye, akik valamilyen sérülést, lelki sérülést, meg testi sérülést is éltek át. A harmadik az utógondozás. Egyedülállóként sikerült egy utógondozó otthont létrehozni, ne úgy képzeljük el, mint egy külön intézmény, de az intézményen belül felnövekedő nemzedéknek van lehetősége egy kiugrási pontra. 18 évesen nem kell elhagyni az intézményt, addig maradhatnak, ameddig biztonságos hátteret, úgynevezett élhető körülményt nem találnak, vagy mi nem találunk a számukra. Legyen az adott esetben egy fiatal érettségizett, aki szeretne tovább tanulni. A kollégium az általában adott, viszont valahová haza kell menni. Valakinek ezt finanszírozni kell, ott kell lenni a háttérben, és az utógondozás ez nagyon fontos, mert azáltal, hogy nem csak az iskolát fejezi be nálunk, hanem fiatal felnőttként is van egy biztos háttere, ez iszonyatosan sok erőt ad nekik, és akkor már diplomával a kezükbe, vagy szakmával a kezükbe, vagy valamiféle elképzeléssel a kezükbe tudnak tovább lépni. Általában ezek a legrövidebb korszakok, mert azért 21-23 évesen, max. 25 évesen azért ők tovább lépnek, de néha ez a 4-5 év, ez a legfontosabb az életükbe. Meg egyébként sem hisszük, hogy 18 évesen egy leánygyermeket, ugye a leánygyerekekről beszélünk, mert leányotthonként indultunk, ezeket a leánygyermekeket csak úgy ki lehet tenni az utcára, ez elképzelhetetlen. A negyedik pedig a sérültek. Az a kontingens, aki megérkezik 30 évvel ezelőtt, vagy a 30 év alatt, és felnőtté válik, nekik az ő számukra egyáltalán nincsen lehetőség kilépni. Ezért is van egy szeretet otthon része magának a gyermek otthonnak, mivel elképzelhetetlen, ők önmagukat ellátni nem tudják, tehát ellátásra szorulnak, gondoskodásra szorulnak, viszont biztonságos helyen élnek, számukra ismerős helyen, és ezáltal az életminőségüket valamelyest tudjuk javítani, mindaddig a pontig, ameddig az úr azt mondja, hogy eddig tartott a történet, de hála az Istennek ez is nagyon jól működik.
1: A háború teljesen új helyzetet hozott, eddig sem volt egyszerű a szolgálat, de hirtelen más helyzetben találtátok magatokat, megjelentek. Arányában véve nagyon sokan, akik ugyanígy nálatok lettek elhelyezve.
0: Igen, a háborúból mi a szociális helyzetnek a romlását és a gazdasági helyzetnek a romlásának a következményeit éljük meg. Amikor kitört a háború, persze nyilván nekünk is volt lehetőségünk evakuálni, de ezt nem kellett, hála az úrnak megtegyük. Viszont azt megértettük, hogy változni fog minden, mindenki megértette. Akkor kértük ismerőseinket, vagy kértünk lehetőséget arra, hogy nem igazán tudnánk bevállalni háborús területről gyereket, de viszont ha szükség van ránk Kárpátalján, akkor kicsit szabadabban tudunk felvállalni gyereket, vagy többet tudunk elhozni. Nem is kellett háborús területről gyereket elvállalnunk. Van Kárpátalján annyi, hogy rengeteg. És 24-ben folyamatosan érkeztek. Tehát a 70 fő 80-nal, 76-tól 80-ig kezdtük a háborút, aztán már valahogy nagyon hamar 100 lett, aztán lett úgy már 110 is, és 24. szeptember 18-án egy átlagos napot írunk, elindultunk három kislányért Perecsenybe, súlyos alkoholista szülők vannak, két kislány sérült, és gyámhatóság elvette a szülőktől, mi meg elmentük értük, és visszafelé az úton elkezdtek telefonálni, hogy egyik gyámhatóság, másik bátyúba, megyei internátusba van gyerekük, hozzuk már át, mert ott nem maradhatnak. Hát gondoltuk, hogy tipikus történet, ugye ott határidők vannak, hogy meddig maradhat egy gyerek állami internátusba. Aztán másik gyámhatóság is telefonált, kezdett egy kicsit furi lenni, amire hazaérünk, és telefonál a következő gyámhatóság, hogy vannak ott gyerekeik, hozzuk már el azt is. Mondom, rendben, de az kisfiú, tudtuk, hogy kisfiú, mert a lánytestvérén nálunk voltak, és azelőtt, hogy egy héttel hoztuk el a kislányt Rahóról, meg a kisfiúkat is, csak mivel mi lány otthon vagyunk, nekünk nem volt lehetőségünk soha a fiúkat befogadni, ezért a két A kisfiút azt átvittük, mindig ez így működött, átvittük. Bátyúba és kislányokat behoztuk, és mondtuk, hogy két kisfiú, nem baj, ezeket most el kell hozni. Egyszerű ember, beültünk tovább, kitettük a Perecsenyi három kislányt az otthonba, és mondtuk, menjünk bátyúba, hozunk egy gyereket, de van két kisfiú. Senki, nagyon kedves testvéreink vannak, nevelőnénik. Nem. No, de, ez két kisfiú, nem, csak vicceltek. Elmentünk bátyúba, elhoztuk a... Közben kiderült, hogy bezárták az internátust, így keddestéről szerda reggelre, bepakoltuk az ott maradt gyerekeket, meg a dokumentumaikat, és hazahoztuk a két kisfiút.
1: Az első fecskék, ha jól értem.
0: Igen, egész kettő meg három évesek voltak, és néztük őket, ők meg bennünket. Még valaki se hitt el, gyakran le vannak borotválva a gyerekek opaszra a fejtetű miatt, úgyhogy bár lehet kislány is, vagy akár lehet kislány is. Van egy olyan profilaktikai fürdetés minden érkezőnek. Bizony elmentek a nevelőnék megnézni, hogy biztosan kisfiú-e, de kisfiú volt mind a kettő. Hová tegyük? Jó, ott voltak a lánytestvéreik, volt még szobánk, hát akkor elalszanak a lányokkal, hát valami csak lesz. És akkor itt ütött be a káosz, mert nem a két kisfiú miatt, amúgy tök aranyosak, meg nem volt velük semmi gond. Először nem volt ruhánk se. Lányruhánk van, fél falut, simán felöltöztetjük, csak azt a kisfiúsat nem, de volt ilyen unisex pizsamánk, meg ilyen rózsaszín papucskánk, abba eljártak, másnap meg elmentünk fiúsruhát vásárolni, de a nevelőnök is hoztak otthonról, szóval nem meg volt oldva 24 óra alatt a kisfiúknak a kisfiú ruhája. Érdekes volt ez, biztos.
1: Már a hány kisfiú van?
0: Most? 30. De azóta már eltelt, ez 24-et, és akkor mondom, hogy most jön a krak. Miután Kárpátalja szerte, ugye elindult az info, hogy most nem funkcionál a megyei internátus, az összes létező gyereket, ami a közben kerül az utcára, az nálunk áll meg. És mivel a gyermekellátásban a szeptemberi hónap, augusztus-szeptemberi, meg a májusi hónap az általában nehezebb, szeptemberben, ahogy kezdődik a tél, ahol vannak ilyen problémásabb helyzetű családok, és azoknak a gyerekeit igyekszik a gyámhatóság begyűjteni a tél közelettével. Ugyanez van nyáron is. Ha valaki ilyen bentlakásos iskolában van, és nem tud hová hazamenni, azokat is ilyenkor igyekszenek elhelyezni. Igyekeznek jobban elhelyezni. Ezek a nyilvántartott gyerekek. És szeptembertől novemberig egy ilyen jó bő másfél hónap alatt 41 gyerek érkezik. Fiú-lány.
2: Az elmúlt percekben Katko Andreával, a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon vezetőjével beszélgettünk.

0: Az anyaország. Átfogó országos jelentőségű ápoló képzési és életpályafejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza. A három pillére épülő kezdeményezés a modern szimulációs oktatás, a digitális tananyagfejlesztés, valamint az ösztöndíj és rezidens programok megerősítésével szeretné emelni a gyermekápolás szakmai színvonalát és biztosítani a hosszú távú szakdolgozói utánpótlást. Simon Viktor oktatási koordinátor elmondta, mondása szerint a Betesda Gyermekkórházban már működő európai színvonalú Skill Labor továbbfejlesztése kulcsfontosságú eleme a programnak. Balázs Alexandra a riporter.
1: Akár Magyarország szinten, akár ugye a Betesda Gyermekkórházat nézve, ugye fokozott az ápolóhiány, hazánkban ugye nagyon kevés az ápoló a rendszerben, és mi leginkább ugye a Betesda Gyermekkórházra fókuszáltunk, hogy megerősítsük az ápolói, gyermekápolói hivatást, és ugye egy stabil bázisként tudjunk működni, és nyilván a mi részünkre is kitermeljük a megfelelő munkaerőt, illetve hogy legyenek a rendszerben olyan ápolók, akik ugye el tudják majd látni a betegeket a jövőben.
2: Tehát magyarán a kezdeményezésnek a célja a gyermekápolás minőségének a javítása, a képzés, a gyakorlati képzés megerősítése, valamint a hosszú távú szakdolgozói utánpótlás biztosítása. A gyakorlati képzést azt miért kell erősíteni?
1: Hát ugye a gyakorlati képzés azért kell erősítenünk, mert sok képzés leginkább elméletre alapoz, elméleti tudást alapoz, mint az egyetemen, mind ugye a középszintű oktatásban is, és mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az elméleti tudás mellett egy gyakorlati tudást is szerezzenek, és a projektnek az egyik kulcseleme ugye a Skill Labornak, meg annak a továbbfejlesztése, ami ugye jelenleg is már működik kórházunkban, és igazából ezt szeretnénk továbbfejleszteni akár szimulációs környezettel is.
2: Hogyha a hallgatókat nézzük, akik majd kikerülnek a nagybetűs életbe, ők egyébként tisztában vannak azzal, hogy mi vár rájuk? Vagy lehet, hogy pont ezért sok a pálya elhagyó, mert rájönnek, hogy ez mégsem az ő terepük?
1: Ez is egy olyan probléma, amit ugye nyilván próbálunk kiküszöbölni, mert szerintem amúgy sok fiatal, mint akár személyes példaként is, én is, mint diplomás ápoló korábban, én sem tudtam 100%-ig azt, hogy mi fog rám várni, amikor a beteg ágy mellé kerülök, és mi pontosan ebbe az irányba próbáljuk terelni azokat a tanulókat, hallgatókat, akik a kórházunkban jönnek gyakorlatra, hogy az elmélet tudás mellett egy olyan tudást szerezzen egy gyakorlatban, ami valós környezetben, és hogy minél szélesebb körben megismerik akár a kórházat, akár az ellátórendszert, hogy egy megfelelő képet kapjanak, és olyan minőségű szakdolgozókat tudjunk, hát úgymond a piacra bocsájtani, akik megfelelő szakmai és manuális képességekkel rendelkeznek.
2: Ha jól tudom, akkor a programnak három pillére van, és ezek egymásra épülnek. Hogyan kell ezt elképzelnünk?
1: Igen, ez egy három pillérből épülő projekt, és az első része ugye az a Skill Labornak a fejlesztése. Ugye a Skill Labor rendszer az már nálunk több éve fut, jelenleg most ugye egy nagyobb beruházás keretében új eszközöket fogunk kapni, amikkel ugye tudjuk emelni a gyakorlati oktatásnak úgymond a színvonalát, és szeretnénk abba az irányba eltolódni, hogy szimulációs környezetet tudjunk teremteni, ahol élethűen be tudjuk mutatni az adott invazív és non-invazív technikákat, illetve ugye az a legnagyobb előnye ennek a szimulációs környezetnek, hogy ugye hibákból tudnak tanulni, és ugye mielőtt oda kerülnek, és valós betegeket kell ellátni, ugye előtte már tudják gyakorolni akár egy inekciózást, akár egy vérvételt, amik minden nap egy ápolónak a munkáját képzi ezeket a folyamatokat. Ugye a második pillére a magának a projektnek készségfejlesztés, egy digitális tananyag csomagot szeretnénk létrehozni, amelyet ugye szélesebb körben mind a tanulóknak, mind a hallgatóknak elérhetővé tennénk. Itt nem csak a manuális skillekre fókuszálnánk, hanem különböző kommunikációs tapasztalatokra, amelyek nagyon fontosak, mint például az, hogy a stressz helyzetben hogyan tudnak csapatmunkában dolgozni, hogyan tudnak a szülőkkel kommunikálni, illetve hogy ugye egy megfelelő asszertív kommunikáció is legyen mind a dolgozók, mind ugye a szülők felé. Illetve akkor ugye a harmadik pillére, ez maga ugye a rezidens ápolói program, ami már több éve megy kórházunkba,

0: Hogyan valósul meg? Van a Bethesdának egy akadémiája, és annak a keretében fog ez majd elindulni?
1: Igen, van ugye a Kórháznak a Bethesda Akadémia nevű platform, és ugye azon keresztül, illetve nem csak online, hanem rendes résztvétellel is részt tudnak venni különböző képzéseken, amelyek segítenek abban, hogy a tudásuk emelkedjen.
0: Eszközbeszerzésekről is van szó. Na most ezek tényleg olyanok, amelyeken úgy tudnak gyakorolni azok az egyetemről kikerült emberek, vagy éppen egyetemisták, hogy nem élő emberen kell, például élő csecsemőn. És ez nagyon fontos, úgy gondolom, hogy ne ők legyenek a próbababák.
1: Igen, ezt nagyon fontosnak tartjuk mi is. Ugye jelenleg a Skill Laborunkban már van egy szimulációs eszköz, az egy hasonló, mint ez a nevezett SimBaby, az egy felnőtt méretű, ugyanúgy egy szimulátor, amelyet jelenleg is ugye használunk oktatási célra, illetve ugye most az új beruházással egy csecsemő baba is jön, ugyanúgy nagyon sok olyan paraméter tudnak rajta mérni, amit ugye a mindennapos ellátásban önállóan ápolói kompetenciák megfelelően tudnak alkalmazni, és ugye ezeket az invazív beavatkozásokat, amik esetlegesen fájdalommal járnának, ugye a betegnek ezeket meg tudják megfelelően tanulni, és később, amikor oda kerülnek a betegágy mellé, akkor egy nagyobb magabiztosság, egy nagyobb fontossággal fogják tudni elvégezni ezeket.
0: A digitális tananyagnál mik lesznek? Tehát mi az, ami mondjuk pluszt vagy többet jelent?
1: Tervezünk szöveges formában is tananyagokat csinálni, illetve videókat is, amik akár szimulációra, akár egy beavatkozásnak a lépéseit, a szakszerű kivitelezését, vagy akár egy betegátadást, egy kommunikációs folyamatot tud szemléltetni, és ezeket otthonról meg tudják tekinteni, akár egy teszt formájában számon tudjuk utána kérni tőlük, és ez mindenképp egy visszamérhető folyamat lesz nekünk, de ugye leginkább ilyen e-bookhoz, ilyen e-learning felületet tervezünk létrehozni, illetve a videókat.
0: Itt elsősorban egyébként azokat szeretné a Bethesda Gyermekkórház megcélozni, akik jelenleg tanulnak a rendszerben?
1: Jelenleg azokat célozunk már, akik már ugye az oktatási rendszerben ugye részt vesznek, de ugye a későbbiekben nyilván egy pályaorientációs folyamatot is szeretnénk, hogy ugye több ember válaszol az egészségügyet, szóval tervezünk akár olyan tartalmakat is gyártani, edukatívak, és ezzel motiváljuk a leendő egészségügyi szakdolgozókat, hogy válasszák ezt a pályát.
0: Van egy létszám, ami meghatározott, hogy mennyien vehetnek részt benne, vagy ez folyamatosan változik majd?
1: Itt ugye a tananyag részre, itt nincs egy konkrét létszám, ingyenesen hozzáférhető felület lesz, és igazából bárki, akit ugye ez érdekli, ez hozzá fog tudni ehhez férni ezeket az anyagokhoz.
0: És az ösztöndíj és rezidens program, ugye a pályakezdők támogatására, az hogyan képzelhető majd el?
1: Igen, ugye az ösztöndíj program az úgy lesz, hogy akik ugye a Kárligás Református Egyetemen tanulnak, és mellette a Bethesda Gyermekkórházban dolgoznak, azok tudnak pályázni rá. Támogatni szeretnénk azt, hogy minél többen a kórházunkat választják, és hogy megbecsülést érezzék, hogy ez egy támogató közösség. Valamint ugye a rezidens diplomás ápolói program meg azért nagyon fontos, mert magában a diplomás ápoló képzésben nem esik túl nagy hangsúly magára a gyermekápolásra, illetve ezekre a folyamatokra, és sok diplomás ápoló végzése után még nem tudja egyértelműen, hogy milyen irányba is szeretne tovább menni, és nekik kínál ez egy nagyon jó lehetőséget, hogy egy 2 éves rendszerben, egy forgó rendszerben megismerik a kórházat, minden osztályt, és akkor 2-3 hónapokat töltenek az osztályon. Kicsit hasonlít a orvosoknál is magára a rezidens programra, és akkor utána tudnak választani olyan területet, ami számukra megfelelő.
0: Elindult már a program?
1: Igen, ez ugye most innentől fog elindulni, ugye a rezidens program az már indult, és akkor erre csatlakozik majd rá ugye ez.
0: Meddig tart?
1: Jelenleg ugye ez a programkérés ugye 2 évre szól, de jövőben tervezünk még olyan programokat indítani, amik esetleg ugye ezeket továbbfejleszti, elősegíti.
0: Miért jó ápolónak menni? Miért válassza valaki az ápolói munkát? Mert hogy nagyon nagy szükség van rájuk, és itt én úgy gondolom, hogy amikor az egészségügyről beszélünk, akkor nem szabad csak az orvosokra gondolni, hanem azokra, az ápolókra, nővérekre, akik ott vannak és segítik az orvosoknak a munkáját, és természetesen bennünket is, betegeket is.
1: Igen, ez nagyon fontos szerintem is, hogy nem csak az orvosiakat, hanem a többi egészségügyi szakdolgozót is ugye motiváljuk a pályára, és nagyon fontos az, hogy jelenleg is egy nagy fokú ápolóhiánnyal küzdünk Magyarország szinten, de ugye az ápoló létnek ugye megvan ugyanúgy a szépsége, ugye ez egy hivatásnak tekinthető szakma. Úgy gondolom, hogy ez mindig egy olyan munka, amiben folyamatos kihívásokat, folyamatos tanulást, tényleg egy ilyen lifelong learning jellemzi ezt a szakmát, és nagyon fontos az, hogy egy rugalmasság, csapatmunk, közös gondolkodás legyen az ápolók között.
2: Átfog

0: Országos jelentőségű ápoló képzési és életpálya fejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza. Erről készült összeállításunkat hallhatták. Erdély. Május 18-án megérkezett a 22. segélyszállítmány Kárpátaljára, amelyet az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztálya finanszírozott a beérkező adományokból. Az egyházkerület még 2022. februárjában hirdette meg a gyűjtést, azóta töretlenül a kárpátaljaiak mellett állnak segítségükkel. A kezdetekről, illetve a segélyfolyamatról beszélgettünk Kis Tiborral, az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosával, a riporter Pilbák Kincső.
1: Köszöntöm Kis Tibort, az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosát. Májusban megérkezett Kárpátaljára a 22. segélyszállítmány. Az Erdélyi Református Egyházkerület még 2022. februárjában indította el ezt a gyűjtést. Milyen volt a kezdet?
2: Békesség Istentől! Köszöntöm a kedves hallgatókat. Május 18-án érkezett meg az utolsó szállítmányunk. 2022. februárjában már elkezdtük ezt az együttműködést. 2021-ben a világjárvány vége fele járván, akkor még nem tudtuk, hogy vége lesz. Olyan anyagi megterhelések érték az egyházunkat is, mint amúgy bármilyen más szervezetet és egyéni családot is a világjárvány következtében, hogy az akkori igazgató tanács olyan összevonásokat eszközölt ki, amelyeknek az indítatása gazdasági volt, azaz, hogy pénz szabaduljon fel, és ilyen formán, amikor az akkori diakóniai missziói tanácsos nyugdíjba ment, nem alkalmazott újat az igazgató tanács, hanem Reám, aki addig a külügyi kapcsolatokért voltam felelős, Reám hárította azt a felelősséget, hogy átvegyem ezt a valamikor egykor két ügyosztályt. Sokan tudják a kedves hallgatók közül, hogy 2009-ben történt meg a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház, azaz a Történelmi Magyar Református Egyházak Egyesülése. Azt már kevesebben tudhatják, hogy ennek az egyesülésnek az előmunkálatai már 2004-ben elkezdődtek, és 2004 óta jelen voltam ebben. Ez adta számomra azt a lehetőséget, hogy a 10 Kárpát-medencei Református Egyház kerület közül a kárpátaljaival is már 2004 óta kapcsolatban állok. Hát rendszeresen találkoztam a beregszászi lelkésszel, aki épp úgy, mint én, az operatív testület tagja volt, és rendszeresen találkozhattam a Kárpátaljai Református Egyház jelenlegi püspökével, Zán Fábián Sándor püspök úrral. És ezért már tudtuk, sejtettük, hogy valami történni fog. Nem ért egészen váratlanul az, hogy 2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ez várható volt azok számára, akik benne éltek, és azok számára, akiket az ott élők részletesebben tájékoztattak a történésekről. Úgyhogy amikor a körlevelet, a gyűjtésre felszólító körlevelet megírtuk, akkor ennek már megvoltak azok az előzményei, amelyek lehetővé tették azt, hogy nem teljesen a nulláról indultunk.
1: Ezóta ugye 22 szállítmány érkezett oda Kárpátaljára. Ezek a szállítmányok miket tartalmaztak, mikre volt szükség, illetve ezek a támogatások milyen csoportokat érintenek?
2: A 22 szállítmány nem feltétlenül úgy kell elképzelni, hogy ez 22 teherautó, ami kiment, hanem 22 alkalommal tudtuk támogatni a kárpátaljai és a nem csak rászorulókat. Volt olyan eset is, hogy a nagyberegi iskola számára vásároltunk egy ingatlant, közvetlenül az iskolával szemközti telken, és ennek a célja az volt, hogy egy adott pillanatban az ukrán törvények nem engedték egy iskolának a működtetését, csak abban az esetben, hogyha rendelkezik bombabiztos menhellyel. És területük se volt, helyük se volt, ahova ezt felépítsék, és akkor abban egyeztünk meg, hogy Erdély megvásárolja, ismét hangsúlyozom, és ezt még sokszor fogom hangsúlyozni, a gyülekezeti tagjaink adományából megvásárolja azt a telket, ami számukra megfelelő volt, és a Magyar Református Szeretett Szolgálat megsegíteni fog a menhely felépítésében. Na, ilyen is volt, olyan is volt, bár ez is teherautó, hogy a volt kárpátaljai főgondnok Nagy Béla vezette diakóniai szolgálat, és az általa működtetett pékség elmondta nekünk, hogy kifogytak a konyhasóból. Elsősorban természetesen, mert mindig az volt az elvem, hogy pártoljuk a hazai ipart ebben a munkában is. Elsősorban Parajdhoz fordultunk, de Parajdon sajnos nem tudtak segíteni első alkalommal, amikor 10 tonnát vittünk, és átirányítottak Dézsaknára. Az első sószállítmányunk Dézsaknáról ment, és most a közelmúltban, amikor ismét sót kértek, felhívtam Parajdot, és még mielőtt a sajtóban megjelent volna ez a szomorú hír Parajddal kapcsolatosan, én már megtudtam, mert aznap öntött el a víz a bányát. A parajdi kapcsolattartó személy azt mondta, hogy a parajdi sóbánya történelem. Úgyhogy megint Dézsaknához fordultunk, és ez alkalommal is 10 tonnát szerettünk volna vinni, de az a fuvarozó, akivel az első perctől kezdve együtt dolgozunk, azt mondta, hogy az autó amúgy is 20 tonnás, és a szállítási költség ugyanannyi. Akkor küldjünk annyit, amennyit el tud vinni az autó, és így lett ebből 20 tonna. A többi szállítmány, meg túlnyomó részt a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai és Jótékonysági Szolgálat által működtetett otthoni beteg és idős gondozó szolgálat szükségleteit elégíti ki, többnyire felnőtt pelenkákból áll, különböző méretű felnőtt pelenkákból áll, nagyon jó minőségű pelenkák, Olaszországból hozza az a cég, sajnos nem mondhatom a nevét, de az ő érdemüket is, az ő segítségüket is messze menően szeretném dicsérni, hangsúlyozni és kiemelni, mert ők is, úgy ahogy a fuvarozó is, teljesen önköltségi alapon biztosítják számunkra ezeket a szükségleteket. És akkor kiemelném, ez már nem reklám, mert egyházkerületünk vezetőségének egyik kiemelkedő világi személye, a segesvári gyógyszertárát, Veres Zsombor testvérünknek, aki mindig, amikor komolyabb orvosi műszerekre vagy orvosi kellékekre van szükség, akkor ő biztosítja ezt számunkra. Hát többnyire kötszerek, mosószerek, felnőtt pelenkák, lepedők, nedves törlőkendő, gumikesztyűk, eleinte vittünk vércukorszintmérő szerkentyűket, utána meg ezt rendszeresen kérik a tesztcsíkokat, amelyek szükségesek ahhoz, mert fogyóeszköz, hogy a vércukorszintet a betegeknél mérni tudják. Akkor egy esetben a kárpátaljai püspök úr indította el ezt a projektet, hogy felszerelje azokat a lelkipásztori hivatalokat egy ilyen áramszünetmentesítő berendezéssel. Mi is egy kétgyermekes lelkész családnak a parókiáját felszereltük ezzel. Mikor mondom, hogy mi, akkor megint gondolok az ügyosztályra és a gyülekezetünk tagjaira. Akkor áramfejlesztőket is vittünk, mert rengeteg áramszünet volt egy bizonyos időszakban. Ennek a hihetetlen nagy adakozásnak, amiről nem akarom elpaposkodni vagy eldramatizálni, de én mindig úgy érzem, hogy az özvegy asszonyaink két filléreből begyűlt adakozásnak az eredménye volt az, hogy 22 alkalommal az utolsó szállítmányunk 60 ezer lejbe került. Tehát ez egy óriási nagy összeg, hogyha egy magánember a saját zsebét nézi. És mégis erre képesek voltunk, amiatt, hogy gyülekezeti tagjaink összeálltak és adakoztak. És akkor itt köszönetet mondanék az egyházmegyéknek, mert a körlevelet az egyházmegyéknek küldjük ki, hogy továbbították a lelkipásztoroknak, és hogy a lelkipásztorok olyan hitelesen tudták átadni a gyülekezeti tagoknak, hogy az lett az eredmény, hogy a mai napig, általában mindig hónap végén kapom meg az egyenleget, de a mai napig szerintem már összegyűlt az 1 millió lejes összeg. Na de ezt fel is használtuk, és fogytán van, úgyhogy mi két szerényebb szállítmányra futja az erőnkből, és ez volt az indítéka annak, hogy újból meghirdettük ezt a gyűjtést, és én újból szeretném, hogyha ezt az egyházunk, mert erre én büszke vagyok, saját alapból tudná fedezni.
1: Amennyiben ön is részt vett ezeken az utakon, milyen tapasztalatokkal tért vissza így emberileg?
2: Ezeket a szállítmányokat teljesen hírverés nélkül, tehát a sajtó teljes mellőzésével bonyolítottuk le, mert a célunk a diszkrét és bibliai alapokon nyugvó segítségnyújtás volt, hogy elég, hogyha a titkon figyelő atyánk látja, hogy mit teszünk, nincs szükség itt hírverésre. Az egyik ok a teljes mellett az is volt, hogy nem tudhattam, és féltem is attól, hogy az ukrán titkosszolgálatok milyen mértékben okozhatnak esetleg ezeknek az embereknek, akik foglalkoznak a szállítmányok logisztikájával, olyan kellemetlenségeket, amitől meg szerettük volna óvni őket. Tehát a szállítmányokat elkísérni csak vagy kétszer tettem meg, de ennek nem volt sok értelme, mert elszállítottuk egy határmenti magyarországi kistelepülés raktárába ezeket a dolgokat, és azokból a raktárokból apránként szállították át Ukrajnába, az ezzel foglalkozó személyek, hát inkább csak egy szeméről beszélhetek, a nevét is elmondom, Badó Norbert, aki sokszor kockáztatta a kényszersorozás veszélyét, mert az embereket fogják meg az utcán, a férfi embereket és a hatköteles korú embereket, és hurcolják el kegyetlenül, könyörtelenül. Tehát ez a csodálatos ember sokszor ezt kockáztatva kicsi mikrobuszokkal átment a raktárba, és amennyi belefért, vitte át. Olyan helyzetben, és erre az idősebbeket nem kell emlékeztessük, hogy ott is a vámszervek különbözőek voltak, és amikor megfelelő személyek voltak a vámnál, akkor ezeket az átviteleket meg tudta ejteni. Sokszor voltam személyesen. Első alkalommal egy nemzetközi nagy egyház szervezet gyűlésén vettem részt. Ennek a címe az volt, hogy Ukrajna jövő konferencia. Ez Budapesten zajlott 2023-ban, ha jól emlékszem. Akkor közösen nem a teljes társaság, de néhányan átmentünk Kárpátaljára. Az volt az első, utána magánúton voltam többször is. Ennek a hozadéka az, hogy akiket eddig ismertünk online, azokkal most személyesen is megismertünk. Minden túlzás nélkül mondhatom, bár a szüleim mindig figyelmeztettek arra, hogy óvatosan kezeljem ezt a fogalmat, hogy barát. Na, azt szeretném mondani, hogy barátságok alakultak ki. És a személyes kapcsolat továbbra is a legfőbb alapja ennek az egész tevékenységnek, szinte napi szinten kapcsolatban állunk. És amit elmulasztottam a szállítmányok tartalmánál említeni, pedig nagyon fontos, mikor a nőszövetségi imakönyv megjelent, akkor feltettem a költői kérdést, hogy ilyesmire lenne szükség, meg gondoltam, hogy ekkora nagy bajban, és éppen ekkora nagy bajban. 4000 példányt kértek. Ifjúsági énekeskönyveket is vittünk, tehát ilyen tartalma is volt a szállítmányoknak. Ennek a segítségnyújtásnak van egy olyan vetülete is, hogy a napi szinten való kapcsolattartás egyesekkel, mert nyilván nem lehet mindenkivel, ennek van, és ez megint nagy szó, nem szeretnék visszaélni vele, de úgy érzem, van egy lelki gondozó jellege is. Nem adok nekik okos tanácsokat, nem mondom, mert nem tudhatom, hogy mit kell az adott helyzetben tenni, de nagyon fontosnak látom azt, és úgy veszem észre, hogy számukra is fontos, hogy valakinek ezeket elmondhatják. És alkalmattán el is sírják maguk. És tudják, hogy ezt megtehetik bizalmasan, mert olyan belsőséges emberi a kapcsolat.
1: Milyen kapcsolatban áll az egyházkerület, vagy az egyházkerületnek különböző részei az ottaniakkal? Például hogyan kapcsolódik az IKE, vagy a Válcs irányt hozzájuk?
2: Az IKE már korábban is kapcsolatban állt a KRISZ-szel, ami a Kárpátaljai Református Egyház Ifjúsági Szövetsége. 2 évvel ezelőtt, amikor megrendezésre került a Válcs irány, már akkor is az IKE-nek volt ez a nagyon elismerésre méltó elképzelése és döntése, hogy egy autóbusznyi kárpátaljai fiatalt meghívott a Válcs irányra, már csupán azért is, hogy kiszakadjanak egy bizonyos ideig abból a számunkra elképzelhetetlenül nehéz és nyomasztó helyzetből, ami nem csak egy felnőttnek és egy idősnek, hanem egy ifjúnak, egy gyermeknek is rettenetes. Az itteni, úgymond szabadon élő erdélyi és nem csak erdélyi református fiatalokkal való együttlét során feltöltődhessenek, mint fiatalok ifjú energiával, és mint keresztények Isten lelkével. Akkor a diakóniai labból támogattuk ezt az utaztatást és ellátást, az IKE-nek 2026-ban terve egy 50 fős csoport megvendégelése. Ez megjelent, ennek a támogatási lehetősége, amennyiben meghallgatásra talál, de már hallom, hogy meghallgatásra talál bizonyos gyülekezetekben, hogy egyházunk tagjai segítsék hozzá ezeket a fiatalokat, hogy az idén is itt lehessenek és köztünk lehessenek.
1: És hogyan lehet becsatlakozni ebbe az egész segítő módszerbe?
2: Ez nehéz kérdés számomra, mert sokan úgy értelmezték, hogy 4 év, 3 hónap múltán hírértéke lett ennek a tevékenységnek. Úgy értelmezték, hogy azért kell most kilépjünk a közelé, hogy fokozzuk az adományoknak az összegét. Az, hogy tájékoztatunk erről, ez természetes, de én annyira bízom benne, hogy van az egyháznak egy olyan tevékenysége is, ami lehet, hogy eddig nem volt annyira köztudott, de már 4 éve, 3 hónapja zajlik. Hát nem arról van szó, hogy most kérjünk pénzt, mert én bízom benne, hogy az egyházunk újból megnyitja, mert a szívét megnyitotta, és amikor a szívek megnyílnak, akkor bajban a zsebek is megnyílnak, és a szükségesből adakoztak. Én bízom benne, hogy ennek sikere lesz. Hogy hogyan lehet csatlakozni? Aki szeretne támogatást nyújtani ennek a munkának a továbbviteléhez, az megteheti online a honlapunkon megjelenő körlevélben feltüntetett bankszámlára, vagy megteheti, és általában faluhelyen ez volt eddig is a gyakorlat, hogy beviszi az illetékes lelkészi hivatalhoz, akkor a lelkészi hivatal felterjeszti az egyházmegyéhez, és akkor az egyházmegye összesíti, az megérkezik a kerületi bankszámlánkra.
1: Van valami kiegészíteni valója?
2: Mindig nem győzöm a hálámat kifejezni egyháztagjaink iránt, hogy ezt a munkát lehetővé tették. És mikor mondtam, hogy átvettem a diakoni nőgyosztályt, decemberben nevezett ki az igazgató tanács, februárban már elindítottuk ezt a körlevelet, nem csak erről a körlevélről volt szó. Például 2023-ban volt Szíriában az a földrengés, amely Aleppót is érintette. Akkor is körlevelet írtunk. 25 ezer eurót tudtunk küldeni ennek az aleppói egyházszervezetnek. És ez is önkéntes adomány. Körlevelet írtunk olyan esetekben is, amikor egy nagyon-nagyon költséges, például egy kisgyermeknek a franciaországi kezelése, nem mondom a nevét, hogy ne bántsam a családot. Hihetetlen adakozókedv mutatkozott az egyházunkban. Ebben látunk az egyházunk jövőjét. Nehéz idők jönnek, ki kell szakadnunk abból a függőségből, hogy mindig a mások adományait költjük el, és a mások adományai alapján tervezzük a jövőnket. Van erő az egyházunkban. És ez az erő ebben a 4 év, 3 hónapos szolgálatban is megmutatkozott, és hiszem azt, hogy folytatása is lesz, mert Kárpátalja számíthat ránk. És nem csak Kárpátalja. Köszönöm szépen!
0: Az elmúlt percekben Kis Tiborral, az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Hatalom és segedelmünk és nyugalom napszentelésünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves keresztény testvéreim, vasárnap délelőtti Isten tiszteletünk kezdetén énekeskönyvünk 157-es énekét. A 157-es énekünk egyetlen versszakát énekeljük. Az ének így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi.

Gyertek, testvéreim, tegyünk vallást bűneinkről és hitünkről, mondjuk el együtt hangosan a bűnvalló imádságot. Úr Isten, örökké való és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva, Isten igéjének meghallgatására készülve, énekeljük testvéreim a 16. Zsoltár első és utolsó verszakát. Imanaptárunkban mára ajánlott egyik énekünk a 16. Zsoltár első és ötödik, azaz utolsó verszakát énekeljük. A Zsoltár így kezdődik: Tarts meg engemet, ó én Istenem!

Kedves keresztény testvéreim, az Úr napját délelőtti Isten tisztelettel megszentelő gyülekezet, Isten szent ígéje, mely által szól hozzánk, ami Urunk-e mostani alkalommal, megvan írva Ézsaiás próféta könyve 31. fejezetének az 5-től 8-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen szól gyülekezeti imanaptárunk által is mára ajánlott ószövetségi ígénk, az azt megelőző és azt követő két igevers, hallgassuk meg alázatos szívvel, figyelmesen. Mint repeső madarak, úgy oltalmazza a seregek ura Jeruzsálemet, oltalmazván megszabadítja, kímélvén megmenti. Térjetek vissza hát hozzá, akitől oly nagyon elpártoltatok, Izraelnek fiai. Mivel ama napon megvetti mindenki ezüst bálványait és arany bálványait, melyeket kezeitek csináltak néktek bűnre. És elesik Asszíria, nem férfiú kardjától és nem ember kardja emészti meg azt, és fut egy kard előtt, és ifjai adófizetők lesznek. Háborús időkben áldást hirdető próféta, ez volt Ézsaiás is, nem csak. Háborús időkben is megvan Isten áldása, és hangzik, és a Krisztus születése előtt úgy 700 esztendővel Ézsaiás szolgálta az Urat, az ő nevét is, Ézsaiás nevet is betöltötte szolgálatában, hiszen név azt jelenti Isten az üdvösségem. És a áldást hirdetett Isten lelke által, hirdette a szabadulást, a gyógyulást, az új életre való feltámadást, mert a tévedésekből, a hibákból, a bajokból mindig kivezet egy út. Az Isten útja, mely az üdvösségünkre van felkínálva, felajánlva mindannyiunknak. Ézsaiást az Ószövetség evangélistájának is nevezzük, nem csak azért, mert ő maga az üdvösséget hirdette, és a mi üdvösségünk az üdvözítő Jézus, hanem azért is, mert Isten lelke általa lelentette ki, hogy a messiás szolgálata, a felkent szolgálata, az örökkévaló király szolgálata milyen is lesz. És Jézus a Krisztus. És ha a szenvedő szolgáról tett bizonyságot egykor Isten prófétája Ézsaiás, mi új szövetségiek csodálkozva olvassuk Ézsaiás könyvét, és találkozunk Ézsaiás könyvéből idézett ígikkel az új szövetségben, és gyönyörködünk Isten hűségében, mert aki volt, az ma is ugyanaz, és az lesz örökre. A vagyok, az élő Isten soha meg nem változik, csodálatos az ő hűsége. Térjetek vissza hozzá, hallottuk a kiáltást, a kérést, az utasítást a felolvasott ígéből, olvashattuk gyülekezeti imanaptárunkból. És amikor megtérésről van szó a Szentírásban, akkor nekem Márk evangéliuma jut eszembe, ahol Jézus Krisztus újra és újra hangsúlyosan a megtérés evangéliumát hirdette, melynek tömör üzenete, térjetek vissza, térjetek meg, mert elközelített Isten országa, közelebb került hozzánk. Ha a proféták bizonsága által évszázadokon át közel volt már, az egyszülött fiúban, a testélet ígében még közelebb került hozzánk, és ha a pünkösd utáni anyaszentegyház közösségében tiszteljük Istent, akkor azt mondjuk, hogy Isten az ő szent lelkével annyira közel jött, hogy sokunkban bennünk lakozik. Egyek vagyunk azzal az Istennel, aki ige világosság és Krisztus test tagjaiként szolgálunk, hirdetjük Isten országát. Közelebb került, annyira közel, hogy lelke által köztünk és bennünk lakozik,
De ez, hogy közelebb került Isten országa, azt is jelenti, hogy mindenkihez elközelített. Ha az Ószövetségben alapvetően az ószövetségi néphez közeledett Isten, az Ószövetség egyházhoz, az Új Szövetségben, ahhoz a néphez és egyházhoz jön el Isten, lakozik köztünk az ő lelkével, ahol minden nép és nemzet és közösség és törzs és nyelv, és sorolhatnám tovább, egyek vagyunk a Jézus nevében. És ha a megtérés evangéliuma Isten országának közelségét, jelenlétét, bennünk való lakozását hirdeti, akkor ez a megtérés által, ahogy hitvallás iratunk a Heidelbergi K.T. tanítja, elég gyakran idézem, úgyhogy hadd visszhangozzon újra, a 88. és soron következő kérdések és feleletek szintjén már jól tudjuk, ugye konfirmáció óta, akkor konfirmáltunk biztos, legalábbis tanították, ha éppenséggel meg nem tanultuk, hogy az igazi bűnbánat az a megtérés, az igaz megtérés az a bűnbánat, és a bűnbánat mindig annak jegyében lehetséges, hogy életünkben, bennünk, környezetünkben sok a tévedés, sok a hiba, sok baj van, kisebb-nagyobb bajok, ezek terhelnek minket és megpróbálnak. Van, aki Istent hibáztatja a hibákért, bajokért, tévedésekért, de az nincs rendben. A tévedés, a hiba, a baj a miénk, ahogy a bűneink is. De milyen furcsa, hogy sokszor az ember egyénileg vagy közösségileg mit tesz? Henceg a tévedéseivel, a hibáit valami tökéletes csodává próbálja átgyúrni, a sok bajt valahogy úgy akár legyintve elintézi, együnk, ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk alapon, hát dorbézoljunk, ha baj van, hát búsuljon a ló, mert nagy a feje, ugye hányszor hallunk ilyeneket, van benne valami, de az Isten országa szempontjából nem ez a megoldás, hanem hogy láttán a sok tévedést, hibát, bajt, a bűneinket, akkor bánjuk meg ezeket. Ismerjük be, hogy ez nincs rendben. Isten nem olyannak teremtett minket, és nem olyannak teremtette a világot, hogy csupa tévedés, minden hibás legyen, és a baj meg végtelen. Isten másként teremtett mindent, és ha a teremtés az újjáteremtés csodáját is elénk hozza, akkor Isten célja, hogy olyanná teremtsen újjá minket és mindent, hogy ne legyen tévedés, hiba, baj se legyen, sem sírás, sem fájdalom, sem jajgatás, hanem legyen az az öröm, az evangéliumi öröm, ami a megtérőknek ajándékba adva van, hisz aki igazán bánja bűneit, az valóban bűnbocsánatot nyer, megismervén ezáltal Isten irgalmát, kegyelmét, jóindulatát és szeretetét. A megtérés túl azon, hogy bűnbánat, magában hordoz egy nagy lehetőséget, egy teljes átváltozást. Említettem az újjáteremtést. Isten munkája ez, csodálatos. De a mi esetünkben, emberi lények esetében ez újjászületést is jelent. Hisz teremtményekből Isten gyermekeivé születünk újjá. És a bűneinkben, mint teremtmények, rádöbbenünk arra, hogy erős az Isten és elhordozhatatlan az ítélet, a bűnbánat által és annyi minden más által, ami történik az Isten tiszteleten, Isten gyermekeivé születünk újjá, és hittel kiáltunk, hogy van atyánk a mennyben, hittel imádkozunk, hogy van a mi atyánk a mennyekben, és tehetjük ezt, mert azt, akit Ézsaiás is hirdetett, Jézus Krisztust, ismerjük, egyre jobban megismerjük. Ha nem is tökéletes a mi ismeretünk itt lent, hát ezért is törekszünk az ismereteink bővítésére, tökéletesítésére, de egyre jobban megismerjük, és tudjuk azt, hogy majd teljes lesz az ismeret a mennyben. Ha a célba elérkezünk, ha Krisztust követvén keresztényekként a hozzánk eljött Isten országának csodáját cselekedjük, és Krisztussal egyek vagyunk egyre inkább, míg len a mennyei Isten tiszteleten teljességgel egyesülünk.
Az újjáteremtés, az újjászületés csodálatos és örömet jelent. Ezért evangélium, örömüzenet. Térjetek vissza hozzá! Hallatszott a felhívás, utasítás, a kérlelés, valami 700 esztendővel Jézus Krisztus születése előtt, a megtérés evangéliumának lelke akkor is ragyogott, és a megtérés a hibából, a tévedésekből, a bajból való visszatérés, elindulás az Isten tökéletessége, szentsége és kegyelme fele, az azért szükséges, mert tőle elpártoltak a régiek, és valahol minden ember a maga bűneiben elpártol az élő Istentől, ahogy hallottuk az ígében. Tőle elpártoltatok. Ami Jézus Krisztus születése előtt 700 esztendővel baj volt, és tévedés volt, és hiba volt, azt ne gondoljátok, hogy ma nincs köztünk, és nincs velünk. Nézzünk körül. Nem csak a templomba, hanem úgy nézzünk körül az életbe, az utcán, hallgassuk meg az embereket, miről beszélnek, figyeljük akár a médiát, a hírek, miről szólnak. Elpártoltunk Istentől. Ha most felolvasott igében azt mondjuk, hogy mi az, amit az ember hoz, mi az, amit az ember cselekszik, hát az, hogy elpártolunk tőle. És az eredeti szöveg szerint ez az elpártolás, ez már egyenesen lázadás is. Mert az egy dolog, hogy elpártolok egy helyről, vagy más helyre, vagy egy pártól, egy másik pártba iratkozom be, de amikor Istentől elpártolok annyira, hogy ez már lázadás ellene, akkor érezzük, hogy kicsit súlyosabb a helyzet, mint ahogy elsőre gondoljuk, ha olvassuk a Bibliát. Elpártolni annyira véglegesen és végzetesen és annyira nagy elhatározással, hogy az már egyenesen lázadás. Az elpártolás bűne. Minden hiba, tévedés, baj, a bűn többek között azért van, mert elhagyjuk Istent. Fellázadunk ellene. Az elpártolás bűne, mint lázadás, kicsit ugye az árulást is előhozza, mert ha akár az emberi történelem eseményeit nézzük, akkor a lázadások esetén nagyon gyakran és nagyon erősen ott van az árulásnak, a feladásnak, az elhagyásnak a bűne. A lázadás nem forradalom. Abban van egy törekvés, hogy valami jobb legyen, valamiért törke egy forradalom, van egy forradalom. Így emlékezünk a mi forradalmainkra, a magyarok, és minden népek úgy emlékeznek a maguk forradalmaira. Az árulás, a lázadás még csak nem is háború. A háború sokkal komolyabb a lázadásnál. Olvastam olyat, hogy az 1437-es erdélyi lázadást háborúnak is nevezik, mert hát több volt egy lázadásnál. A bábolnai felkelésre gondolok. A lázadás nem forradalom, még csak háborúra sem futja belőle. Az egyszerűen valami ellen való nagyon kemény tiltakozás, hogy van ok rá, hogy nincsen, azt lehet firtatni, hogy milyen következményekkel jár, hát általában nagyon rossz következményei vannak. Nem valamiért történik a lázadás pozitív értelemben, hanem valami ellen. Fellázad valaki, valaki ellen, fellázadni Isten ellen. Ez negatív, destruktív üzenet van bennem. Többször hallottam, hogyha valamit elhatározol, akkor úgy határozd el magadban, hogy valamiért tégy valamit, nem valami vagy valaki ellen, az nem használ, az rombol. Ha valamiért felvállalod a lelki tusát, küzdelmet, abból még jó lehet, megsegít az Isten és megáll téged, de ha csak úgy valami ellen, valaki ellen csörtetsz, annak nem sok értelme van. Ha valamiért, valakiért teszel valamit, abban még lehet szeretet. Ha valaki ellen elkövetsz bármit is, abban szeretet nem sok van, inkább a gyűlölet. Az élő Isten ellen fellázadni.
És a lázadásnak a mikéntje, formája, tartalma is előttünk van, hogy hallottuk az igét. Az élő Isten ellen lázad az, aki halott bálványokat, a halál bálványait alkotja meg magának. Lehetnek aranyból, ezüstből, drága kövekkel ékesítve, vagy ki tudja, milyen formában valamilyen eszközök, vagy a kezekkel csinált bármilyen emberi eszköz, ami okot ad, vagy lehetőséget, kifogást, hogy Isten ellen lázadjon az ember. Emberi dolgok. Napjainkban sokan azt mondják, hogy a pénz nagyon meghatározó bálvány. Van más is, de a pénz az nagyon meghatározó. Minden akkörül forog. Ezért is van az, hogy az Isten országának evangéliuma olykor nagyon süket fülekre és szívekre talál. Az elmúlt héten is egy bibliaórán úgy az jutott eszembe, hogy megbotránkoztatta az evangélium, már hogy ne lenne az, amikor Jézus Krisztus olyanokat mond, mint a gazdagnak, hogy menj el és oszd szét a vagyonodat a szegényeknek, és akkor kincsed lesz a mennyben. Egy örökölt vagyon, ami lehet, hogy azt a fiút tönkre is tette a későbbiekben, mert valahogy Isten igazsága szerint, amiért nem dolgozol meg, lehet, hogy öletbe hull, de nagyon-nagyon nagy az esély annak, hogy eltékozlod, s utána még szegényebb leszel. Nyilván ez csak egy szempont. Amikor az evangélium arról szól, hogy segíts, hogy légy alázatos, elégedj meg azzal, amit Isten az áldásában ad neked, és ne a mérhetetlen vagyont hajszáljad, és azt kergessed. Ha keresztény vagy, lehet, hogy nem lesz 100 milliárd forintnyi vagyonod, még forintban is sok, ugye? De meg lesz a mindennapi kenyered, és a szükséges dolgait, és jól éled életed, mert megállt az Isten téged. Napjaink nagy problémája, hogy a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek, középosztály már lassan nincs is, ugye elpárolok. Aztán vannak nagy tüntetések, ökörrázások, és ki tudja még, hogy olyan a rabszolgából lehet-e szabad ember, és mennyire engedhetik meg maguknak a zsarnokságot a faraók, és az udvartartásuk. Hát akkor hogyan hallgatna a világ a megtérés evangéliumára? Mikor a pénz beszél, és a kutya ugat alapon, morzsoljuk a sötét napokat, ki tudja még hova jutunk, lesz-e majd 100 év múlva valaki, hogy magyarul mondja el az evangéliumot, és elmondja azt, hogy igen, volt egy nagy tévedés, ekkor meg akkor, de megbántuk a hibát, a tévedést, a bajt, amit magunknak okoztunk, és az arany, ezüst vagy műanyag istenektől visszatértünk az élő Istenhez, és nem a pénz szagát és zajait kerestük, hogy Iskárióti Júdással együtt veszünk el, hanem a megtérés evangéliumát kerestük és kaptuk meg Istennél, aki azzal megáldott bennünket. Halott bálványok csak halált hoznak ránk. Ez így volt régen is, és ez így van mindig. Aki az élő Isten ellen lázad fel, sokszor azért lázad, mert neki a bálványok kellenek, azok az istenei. És abban minden meg van engedve, az Isten törvényeit teljesen ki lehet fordítani, mert ahol a pénz beszél, és ugye más csak úgy ad hangot, ahogy tud, ott a nyereség és a profit diktál, bármi is történhet. Aki Isten ellen lázad, az Isten imádata ellen is lázad. És a bálványimádás jegyében sok tévedés, hiba és baj történik, de ki ismeri ezt fel, és ki ismeri ezt be? Ha már beszéltünk arról, hogy nagy úr a pénz, és Istene a mi korunknak, és nehéz hallani az igét, mely egészen más értékeket ajánl, akkor a bálványimádás bűnét nem csak pénzimádásban lehet látni, hanem ez sokszor önimádatba is átcsap. És nézzük, aki sok pénzt tudott összelopni, az mennyire imádja önmagát, és mennyire elvárja, hogy őt imádják a többiek. Egy bálványisten tisztelet jegyében, akkor az élő Isten tiszteletre
kiérkezhet el, és kijelenhetik ezen meg. Elesik Asszíria, hallottuk az igéből. És Asszíria akkor, mi nagy hatalom, többek között gazdasági és pénzhatalom is volt, akkor ő diktált. És az ószövetségi népet is megfertőztette a maga hatalmaskodásával, zsarnokságával, de semmi sem új a nap alatt, hisz gondoljunk arra, amikor Mózes által Isten kivezette a népet, hányszor az volt a nagy baj, hogy a nép a megszabadított, az üdvözített, a kivezetett, újra és újra visszakacsintott az aranyban, ezüstben, és ki tudja milyen gazdagságban tündöklő Egyiptomra, ahol pedig halálra voltak ítélve, az írások szerint, és ezt nagyon jól tudjuk. Elesik Asszíria maga minden bálványaival és bálványimádásával, és nem férfiú kardjától és nem ember kardja emészti meg, hát akkor mi? Amikor háború van, akkor annyi okos áll elő, és azt mondja, hogy hát igen, most ennek a férfinek a serege, azok a hadseregek, és hogy tömik a fejünket mindennel, de az Isten tisztelt igazsága az, hogy nem. Nem emberi eszközök önmagukban. Akkor megint valamilyen bálványimádásba kavarodunk bele, és lovakban bízunk, és vasszekerekbe, és nem tudom milyen ostoba eszközökbe, amiket mi legyártunk a magunk vesztére, hanem hallottuk az igét, egy kard előtt fut Asszíria, egyetlen egy. És ez a kard az Isten kardja. Nem csak azért, mert mint magyarok úgy őrizzük a monda világot, és hogy hát Attila kardja milyen csodálatosan lett megtalálva, és milyen nagy hatalom volt. Valamikor egy kard legyőz összes fegyvert, és az összes lovat, és szekeret, és seregeket az Isten kardja. A Jelenések könyvében a Jézus Krisztus igéje olyan, mint egy lángoló kard, kétélű éles kard, viaskodik az Úr, ami bűneink, tévedéseink, hibáink és az általunk okozott bajok ellen, és ezért bűneinkben viaskodik velünk is. Küzdünk Istennel. Na nem baj, mert Jákob is megharcolt az angyallal a jobbok révénél, és abból nem baj lett, hanem olyan áldás, amiről mi keresztények is lelkiképpen újra és újra megemlékezünk hit által. Az ige erejének nagy hatalma van, és az ige kardja az nagy ítéletet tart. És akkor eszembe jutott egy jézusi mondás, amit maga az Úr mondott. Lukács jegyezte le az evangélium a 13. fejezetében, ahol Jézus elmondta az őt hallgatóknak, akkor is voltak, akik őt hallgatták, ma is vannak, hogy amikor Pilátus némelyeknek a vérét azok áldozatának vérével elegyítette, tehát egy lázadás alkalmával a római katonák embereket vágtak le, mészároltak le, amikor leomlott a siloámi torony, Jeruzsálemnek egyik tornya volt, és Jézus még meg is nevezi, hogy 18 embere omlott rá a torony, akkor ott valahol olyan erő működött, melynek következménye, és jól kapaszkodjunk meg, ha meg nem tértek, hasonlóképpen gonoszul elvesztek. Ez meg van írva. Jaj, tudom, hogy mindenkinek van Jézus Krisztusról egy rózsaszín képzete, amit kicsiny vallásorás korában úgy kialakított magának, és azzal meg van elégedve, akár 70 évesen vagy 80 évesen is, csak hogy a Szentírás sokkal több a gyerekkori emlékeinknél, és az 5 vagy 6 évesek értelmi szintjénél, vagy az azoknak szervezett vallásóráknál. Az igének rettenetes ereje van. És ahol bálványimádás és önimádat és pénzimádat zajlik, és ugye pénz körül forog a világ, ott történnek rettenetes dolgok, és nem csak a siloámi torony omlott le egykor, hanem nagyon sok torony leomlott, és sok minden leomlott. A Bábel tornyának omlása jegyében, én mondom, de vállalom, hogy az elmúlt napokban egy gát is összeomlott nem messze tőlünk Ukrajnában,
mert épít az ember magának csodálatos dolgokat, s elfeledkezik Istenről, az élő Úrról, és amikor az ítélet eljön, akkor hányan okulunk abból? 18-an, vagy 180-an, vagy 1800-an, vagy hánynak kell meghalni ahhoz, hogy a Jézus Krisztus igéje visszhangozzon, ha meg nem térünk, mindannyian hasonlóképpen gonoszul elveszünk. Ha nem fogadjuk a megtérés evangéliumát, akkor az általunk okozott tévedések, hibák és bajok elnyelnek minket, és akármennyire is felhúvalkodunk bűneinkben, bűnbocsánat nem lesz. Mert csak a bűnbánatot szentelő szívnek ad bocsánatot, irgalmat és kegyelmet az élő Isten. Ha összeomlanak a dolgok, mi marad nekünk? Hallottuk az igéből, és csodálatosan időszerű a gondolat, sőt meghatározza emberi életünk a kezdetektől fogva akár. Egyfelől adófizetők leszünk, az eredeti szöveg szerint kényszermunkára ítéltek. Kényszermunka, most hogy az láger, vagy gulág, vagy termelőszövetkezet, vagy nem tudom én mi és mi nem, és hány állásod kell legyen, hogy kínlódva megkeresd a betevő palatod és a mindennapi kenyered, és gyermekeid ne mezítelenül szaladgáljanak éhesen és fázva az utcán. Mi vár ránk, és mi történhetik velünk? Nagyon sok minden. Viszont, ahol az ítélet olyan kegyetlennek tűnik, kényszermunka, ott megvan a lehetőség is, mi a bűnbánatot szentelőknek van felajánlva, hogy az Isten tisztelet is végső soron egy kényszer. Nem magunktól és nem a magunk fejétől szegődünk az Isten tisztelethez, hanem Isten lelke, mint tűz, ott belülről éget és kényszerít. Egy belső tűz éget és kényszerít, hogy ne a magunk javát keressük mindennek kárára, és akkor nagy kárban mi is beleveszünk, hanem Isten

a seregek ura, aki oltalmazza Jeruzsálemet. Oltalmazza és védelmezi. Ha az igaz ige hangzik, és valakinek végre van füle, hogy hallja, mit mond a lélek, és arra figyel fel, és belátja, hogy a bálványok nagyon sokat mesélnek, és mindenféle mesék vannak, és ezekkel elbolondítják az embereket. Az Isten igéje viszont tiszta és kijózanító. A kijózanító ismeret jegyében arra is rájövünk, hogy Isten oltalmazza az ő városát, az erős várat, és az erős várnak erősek a falai, nem azért, mert erős kövekből volt megépítve, mi köveink csak annyit érnek, hogy bármikor jöhet egy kommandó, és a megfelelő robbanószerrel levegőben röpít mindent, minket is. Az Isten városának falai az Isten erejében állnak. Oltalmazó és védelmező pajzs és várfal maga az Isten. És ez az Isten, aki a megtérés evangéliumát hirdetteti hűségesen, már Ézsaiás korában is ezt cselekedte, és Jézus Krisztusban minden nép és nemzet és közösség és törzs és kultúra és sorolhatnám tovább, és család és ember hallja a megtérés evangéliumát visszatérni Jeruzsálembe, visszatérni a Sionba, visszatérni az ígéret földjére, hátrahagyni Babilont és Egyiptomot és minden bálvány közösségeket, ahol minden tornyok vannak, de ezek egyre csak ránk omlanak, visszatérni oda, ahol a templom soha le nem omlik, mert egyféleképp azt is tudjuk, hogy ugyan leromboltuk őt, de harmadnapra megépült, és a feltámadás evangéliuma miénk. Oltalmaz és védelmez az Isten, s oltalmazó, védelmező szeretetében, ő az, aki meg is szabadít, és ha a szabadítás, a gyógyulás, az örök életre való feltámadás az üdvösséget jelenti, itt a megszabadítás, az üdvösség úgy van előttünk, hogy Isten hirtelen, gyorsan utánunk nyúl, és kitép, kiszaggat a bajból. Ránk fonódik a baj, a hiba, a tévedés, egy szorító bilincsé és szövetté alakul, egyé válunk azzal, de ha egyszer csak elkezdünk hallgatni az evangélium szavára, és látjuk a hibát, bajt, tévedést, és bánjuk, a bűnbocsánat olyan, hogy Isten kitép minket a bűneinkből. Kiszaggat, kiemel. Kiemel az elpártolásból, a lázadásból, erős kézzel, és ahogy kiemel, ebben lehet, hogy van fájdalom, de van gyógyulás mindenképpen. És ha úgy gondoljuk, hogy fájdalmasan kell rádöbbenjünk az evangélium nagy igazságára, térjetek meg, mert különben mindannyian gonoszul elvesztek. Ez olyan, mint amikor gyerek voltam, és volt egy seb, és szüleim szeszet töltöttek, az volt általában kézni, és akkor felkeltett, az egy csíp, nem baj, mert minden jobban csíp, annál jobban használ, mert úgy gyógyulsz meg. Nyilván nem mindig történik ez így. De a bűnnek biztos rettenetesen fáj az evangélium, az ige, mert gondoljunk arra, hogy a megtérés az óemberünk megöldöklését jelenti egybe, hogy az új lelki ember, az újjászületett, az újjáteremtett megelevenedjék, és éljen nem csak ideig, óráig, hanem örökre. Megszabadít az Isten. És hogyha azt is hallottuk, hogy az oltalmazó védelmező azokkal, akik hozzá térünk, mit is cselekszik, a szabadító erején túl azt is megcselekszi, hogy kímélvén megment bennünket. És az eredeti szöveg olyan szépen szól, áthaladva, átkelve megment minket. Egyiptomban volt 10 csapás, valamit tudunk róluk, de azt is tudjuk, hogy a 10. volt a legfájdalmasabb. De erre a csapásra emlékeznek a Páska ünnepén, a húsvétban is bizonyos szempontból, mert akkor, amikor az erős angyal áthaladt evangéliumon, Egyiptomon, akkor akik az istené voltak, azok mellett elment, nem bántotta azokat.

az erős Isten ítéletet tart. És amikor megítéli a világot és benne az embert, kik az övéi, azok megmenekülnek, mert nem akármilyen bárány vére jelzi a mi szövetségünket, hanem az Isten bárányának áldozata jelzi a szövetséget, amit minden Isten tiszteleten, az ő közösségében szentelünk meg. Az ítélet elment Isten népe mellett akkor ott, az Egyiptomból való szabaduláskor. Nem bántotta őket, mert Isten által kijelentett rend és mód szerint tették, amit tenniük kellett, és úgy készítették el akár a páska vacsorát. De azzal, hogy az Úr megkímélte az öveit, megnyitotta az utat az igaz Isten tisztelet fele, mert egy rabszolganép, egy halálra ítélt, az örök Isten tisztelet fele indult el. Ahogy az Ószövetségben is meg vannak nevezve, szent nép, papi nemzetség, királyi közösség, ez akkor sem volt semmi, és ma sem az. Mert a megszentelő lélek erejében az Isten tiszteleti szolgálata miénk, Luther Mártonnal, mi mindannyian Jézus Krisztusnak, főpapunknak papjai vagyunk a szolgálatban, és kik győzedelmeskedünk a bűn és baj és sátán gonoszsága felett, Isten segítségével azok Krisztussal együtt uralkodunk a végtelenben. Ez a korona, mit a Szentlélek közösségében megkapunk. Nyitott az út az igaz Isten tisztelet fele, a lelki Jeruzsálem fele, ahol sem Siloám tornya, sem más torony nem omlik le soha. A Sion hegyén minden a maga helyén van, és mozdíthatatlan hegy az, rettenetes a bálványimádok sorsa. Érdemes Asszíriával vesznünk el? Hát nem, ne vesszünk el, nem jó a bálványimádok sorsa. Nem inkább szolgáljunk az élő Istennek, Jeruzsálemben, az ő templomában, a Sionban és az örökkévalóságban, mert mint repeső madarak úgy szállnak felettünk a mennyei seregek, az Isten lelke, a tüzes nyelvek, a világosság és megannyi ige, és a ilyen mennyei erő, ami támaszunk, akkor senki sem szakíthat el Isten szerelmétől, sohasem. Most sem, máskor sem, hanem egyek vagyunk vele, és az örök evangélium szolgálatában dicsérjük Istenünket hívő szívvel. Amen. Feleljünk testvéreim az ígére, énekelve a 356-os ének első és ötödik verszakát. A 356-os ének első és utolsó ötödik verszakát énekeljük, az ének így kezdődik, drága dolog az Úr Istent dicsérni.

Istenünk, Te a mennyből ránk tekintesz, és látod, ha mennyi mindennek szolgál a bűneiben megkötözött ember. Nagy úr a pénz, aztán mindenki olyan kis királynak képzeli magát. Mindenki más azért van, hogy kiszolgálja őt, és egyfajta törpe faraók seregében hányféleképpen kell kóstoljuk a rabszolgaság átkát. De Te, Ura, még ha meg is zavarodik a világ és megbomlik, erős Isten vagy, mint seregek parancsolója, erős kard, felemelve a kezed, és hatalmasan szólsz hozzák, de milyen jó, hogyha megnyitott szádat, a megtérés evangéliumát hirdeted. Így cselekedtél Ézsaiás próféta által, és egyszülött fiatban is így jelentél meg nékünk. S ha a bűnben, a sok baj között, meg annyi végtelen tévedéseinkben eszünkbe se jut, hogy vissza kéne végre térni hozzád, Te szólítasz, és ha nem csak a pénz csengését vagy összegyűrt zizegését hallgatjuk csupán, hanem kicsit rád is oda tudunk figyelni néha, megdöbbenten állunk meg előtted, és sokszor nagyon fáj nekünk az igazság, a tévedések, a hibák, a bajok, a mi bűneink, mi követjük el ezeket, de Te szent vagy, és lelkeddel, hogy szólítasz bennünket, az átváltozás, az újjáteremtés, újjászületés csodájára hívsz meg nagy örömbe, hogy nem mi rabszolgák veszünk el örökre, hanem mint néped járjuk az Isten tisztelet útját, melyen Te előttünk haladsz, Te vezetsz. Segíts minket, könyörülj rajtunk, hisz annyi baj van. Minden ránk omlik, terveink, de az épületeink is. És a nagy omlások fájdalmas felismerésében az elmúlt napokban újra rádöbbentünk arra, hogy mire képes az ön imádatában belebódult ember, akinek talán csak a pénz, és ki tudja, milyen más anyagi javak kellenek. Egy gátszakadás, iszonyú pusztítás. Te nem ilyennek teremtettél minket. Nem úgy formáltál, hogy amit csak lehet, tegyünk tönkre legfőképpen magunkat, hanem hogy őrizzük és műveljük és ékesítsük ezt a kertet, mely mégis a Tied. Bocsáss meg nekünk, hogy szinte nem múlik el olyan nap, hogy ne adjunk számot a pusztító hajlamunkról. Te könyörülj, kiszólsz hozzánk az irgalmad és kegyelmed jegyében, ne engedd, hogy elvesszünk, hanem az elpártolásaink, lázadásaink ellenére is Te cselekedj. És ha mennyből jött tűz, egyesül velünk, akkor már nem értelmetlen rabszolgák leszünk egy lágerben, egy gulágban, egy TSZ-ben, vagy ki tudja hol, hanem vagyunk a Te munkásaid, mint gyermekeid és szolgáid, és belülről kényszerít a hit, hogy ne tolvaj módon raboljunk-e világon, hanem talentumainkat úgy kamatoztassuk, hogy a Te országod terjedjen, és mindenki jól járjon, és mi magunk is. Légy velünk, és ígét szenteljen meg, hogy érezzük jó engedni neked, és a lélek lángjától átitatodva szolgálni, munkálni országodat szüntelen, mert Te oltalmazol, és megvédelmezel minket, hisz a Sion sohasem eshet zsákmányul bálványimádónak, vagy pénzéhesnek, vagy önimádatába zavarodott hazudozónak. A Te igazságod szent, mint seregek ura oltalmazol, védelmezel bennünket, és a templomodban, s az Isten tiszteleten nagy a Te békességed, melyel megszabadítasz minket. Kitépsz a ránk csavarodott bajainkból, hibáinkból, tévedéseinkből, bűneinkből, elpártolásainkból és lázadásainkból. Erős kézzel kiszaggatsz abból, ami elveszít és lehúz, és felemelsz, és ha fájdalom is van ebben, hát fáj a bűnnek a Te szentséged, és a Te ígéd, mindenható Isten, de a gyógyulás biztosítva van. És ha áthaladva mellettünk Te megmentesz, bizony, ahol olyan kicsinek gyúrunk le Téged, és olyan erőtelennek, mikor
Döbbenten állunk a te nagyságod előtt, mert volt ott 10 csapás, de az a szörny a 10., és mégis valahogy az maradt meg, s a húsvétban is visszaragyog ránk. Te nem bántod a tieid, kik hozzá tartozunk, azok mellett úgy haladsz el, hogy magad után vonzol minket, s mi indulunk, és nincs az az akadály, mit ne nem győzhetünk, mert te haladsz előttünk, mint erős Isten. Vezess hát, hogy a lelki ígéret földjére érkezzünk meg, s a Sionban épüljön a templom, és mi abban lelki kövek legyünk hitben és hűségben, jó reménységgel és szeretettel. Áldj meg, hogy ne ellened lázadó zsarnokok, de téged dicsőítő, imádó, magasztaló szolgáit lehessünk valóban, kik nem kiszolgáltatottan, de szabad lelkiismerettel boldogan magasztalunk és dicsőítünk mindenkor, s a te ígéd szerint élünk. És megosztjuk azt, mit tőled kapunk, a lelki és szellem is, anyagi javainkat is, és mi csodálatos nem tudnak kihasználni, kik ellenségeit, de mi a te közösségedben egyek vagyunk veled és jól, az áldás boldogságában szenteld meg szívünk, kik itt vagyunk a te házadban, kik nem jöhettünk el, de lélekben egyek vagyunk veled, áld meg a minden Isten tiszteleteken résztvevő híveket, azokat, kik itt lehetünk a hídelvei templomban, kik az élő közvetítést követjük akár az elektronikus eszközökön, vagy épp a rádió segítségével. Imádkozunk betegekért és szenvedőkért, és minden bajainkban te gyógyíts minket, te üdvözíts a te erőddel, és segíts, hogy minden betegségen, gyengeségen túl mi az üdvösség gyógyító erejének hírnökei lehessünk a Jézus Krisztus nevében. Imádkozunk bánkodókért és gyászolókért és szomorkodókért, minden mulandó még poraink is elárulnak minket, hogy minek rabol az ember, s mit gyűjt rakásra. Asszíria bűnét vedd el tőlünk, de a lelki közösség, lelki Jeruzsálem erejét add meg, hogy lélek szerint gyermekeid lehessünk, újját teremtettek és újját születettek. Az igaz szolgálatba szenteld meg szívünk, ne legyünk rabszolgái se Babilonnak, se Egyiptomnak, se másnak, se pénznek, se aranynak, se ezüstnek, se önmagunknak. De dicsőítsünk téged boldogan, mert gyülekezetben és egyházban, s te néped közösségében találjuk meg a helyünket segítségeddel, és mint elhívottak, követeid is vagyunk egyben. Légy nemzetünkkel és minden nemzetekkel, imádkozunk az idősekért, felnőttekért, gyerekekért, imádkozunk a nemzedékekért, de kérünk, áld meg munkánk és minden törekvésünk, hogy mindennel, amit cselekszünk, és amivel neked szolgálunk, tied legyen a dicséret s a dicsőség. Mert ebben van megmaradásunk, és van reményünk a holnap felől, mert bármi történjen velünk, te őrködsz felettünk, ki oltalmazol, védelmező Istenként ismerünk, és így jelensz meg nékünk mindenkor. Amen. Isten lélek, és akik őt imádjuk, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Csendesedjünk el, és magunkban imádkozzunk.

Áldott Isten, aki meghallgatja könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, megemlékezvén arról, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az idei, szintén nyári imahetet, mához egy hét, június 18-án vasárnap kezdjük itt a gyülekezetünkben, hétköznapokon, hétfőtől szombatig, délután 7 órától lesznek az imaheti istentiszteleteink, vendéglelkipásztorok szolgálatával. A mához egy hét kezdődő imahétre mindenkit szeretettel hívunk. Ezt egyébként gyülekezeti imanaptárunkban is közöltük. Megkérem szépen a jelenlevő presbitereket, hogy Isten tisztelet után maradjunk vissza a templomban egy rövid megbeszélésre. Végül énekeljük testvéreim a 374-es ének 4., 5. és 6. versszakát. Gyülekezeti imanaptárunkban már ajánlott másik énekünk a 374-es, ez éneknek utolsó 3 versszakát énekeljük, a 4. versszak így kezdődik: Úr Jézus, nézz le rám!

0: Rádiunk híreit hallják híreink először címszavakban. A nyugdíjasok pénzével önfenntartóvá vált az egészségügy. A pedagógusok alig 9%-a 30 év alatti. Éves és havi összevetésben is visszaesett áprilisban az ipari termelés. Megszületett a megállapodás, újra nyílhat a Hormuzi szoros. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Január 1 és április 30-a között az országos egészségbiztosító bevételei 76 millió lejjel haladták meg a kiadásokat. Az év első 4 hónapjában 1,85 milliárd lej folyt be a nyugdíjasoktól az egészségbiztosítási alapba, számolt be az ekonomika.net. Az aktuális szabályozás értelmében a 10%-os egészségbiztosítási járulékot azoknak a nyugdíjasoknak is fizetniük kell, akiknek a nyugdíja meghaladja a 3000 lejt. A küszöbön felüli összeg után közel 25 millió lejbevételt hoztak az állami ellátórendszernek, azon saját jövedelemmel nem rendelkező személyek befizetései, akiknek megszűnt a társbiztosítotti státuszuk. A pénzügyminisztérium adatai szerint a plusz bevételeknek köszönhetően az egészségbiztosítási alap 76 millió lejes többlettel zárta az év első 4 hónapját. A korábbi években deficites volt a rendszer, a hiányzó pénzösszeget az állami költségvetésből biztosították. Az egészségbiztosítási alap 28,4 milliárd lejt fizetett ki az egészségügyi ellátórendszer finanszírozására, 4,4%-kal többet, mint a tavalyi év azonos időszakában. A romániai oktatási rendszer olyan problémával néz szembe, amely az elkövetkező években kritikussá válhat. A tanári kar előregedésével és a pályát választó fiatalok hiányával. Mircea Miklea volt oktatási miniszter a Prima News műsorban hívta fel a figyelmet a drámai helyzetre. A pedagógusok mindössze 9%-a 30 év alatti, nyilatkozta Miklea figyelmeztetve, hogy a jelenlegi tendencia súlyos létszámhiányhoz vezethet az iskolákban. Hamarosan tanárok nélkül maradunk, tette hozzá a volt miniszter, rávilágítva, hogy az adatok szerint a tanári szakma vonzereje aggasztóan visszaesett a fiatal generációk körében. Mircea Miklea a mögöttünk álló tanévet rendkívül nehéznek minősítette a pedagógusok, különösen a vidéki tanárok számára. A kötelező óraszámok növelése ugyanis nem csak több katedrán töltött időt jelentett, hanem plusz utazást is az iskolák között a teljes norma teljesítése érdekében. A vidéki tanárok számára, ahol eleve sokkal nehezebb a munka, ez a gyakorlatban újabb ingázást jelentett, magyarázta a volt miniszter. A nyers adatok szerint áprilisban 3%-kal csökkent éves összevetésben a román ipari termelés volumene, közölte hétfőn az Országos Statisztikai Hivatal. A naptárhatástól megtisztított adatok azt mutatják, hogy az ipar teljesítménye 3,1%-kal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. A nyers adatok szerint a bányászat termelése 0,9%-kal, a feldolgozóipari pedig 4%-kal csökkent, míg az energiaipari 3,4%-kal nőtt. Márciushoz viszonyítva a román ipari termelés volumene a nyers adatok szerint 10,3%-kal csökkent, míg a naptárhatástól és szezonalitástól megtisztított adatok szerint 1,5%-kal nőtt. Az év első 4 hónapjában az ipari termelés a nyers adatok szerint 3,2%-kal, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 3,6%-kal csökkent. Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök vasárnap. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében közölte, hogy az egyesség megszületése nyomán azonnal megnyílik a Hormuzi szoros és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. Ezennel teljes felhatalmazást adok a Hormuzi szoros áthajózási díj nélkül megnyitására, és ezzel egy időben elrendelem az Egyesült Államok tengeri blokkádjának megszüntetését. Fogalmazott Donald Trump és a Hormuzi szoros újranyitásának legfontosabb következményére utalva hozzátette, hadd áramoljon a kőolaj. Az amerikai-iráni megállapodás hivatalos aláírását június 19-én pénteken Genfben tarthatják, amelyen akár Donald Trump is részt vehet. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama 1 eurón 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51-bani és 100 magyar forint 1 lej 47-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma borongós lesz az időnk, a nap csúcshőmérséklete 20 Celsius fok körül alakul, az éjszaka folyamán 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Iris telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr. Dicsősége meglátszik rajtad. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből a 60. rész 2. verse.

Jézus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliumából a 8. fejezet 12. verse.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A János evangéliuma 4. fejezetének az 5. és 6. verse alapján szól hozzánk ma Isten igéje, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, a Húsvét, Húsvétség című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a János evangéliuma 4. részének 5. és 6. verséből. Ment Jézus Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek a szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azon mód leült a forráshoz. Jákob forrása mellett ül Jézus. Jákob a 12 zsidó törzs ős atya. A zsidó ős forrásból nem csak a zsidók, hanem a később oda telepedett idegenek, a samáriaiak merítenek most. A teremtés óta jelkép a folyóvíz. Az élet, az áldás, Isten jelenlétének és kiáradó, előre haladó jóságának a jelképe. A víz, az evangélium, Isten megtartó, életet adó jó hírének a jelképe is. A forrás Jézus, akibe belemeríti magát a hívő, amikor megkeresztelkedik. És utána ő is forrás lesz, viszi az evangéliumot a teljes világba. Ott látjuk a kiáradó forrást, majd a jelenések könyvében is, amint Isten trónja alul indul, és ahogy halad, egyre dagad, és amerre megy, életet ad. A forrás Jákóbé volt, most a nem zsidójé. Jézus ezzel, hogy odaül a kút mellé, megmutatja. Ő a Jákob kútjánál, egy mély gödörbe gyűlő víznél több. Ő a folyóvíz. A vízfolyás iránya pedig Jákobtól, a zsidóktól, az idegenek, a pogányok felé van. A samáriaiak az a nép, akiket az északi országrész Asszíriába való deportálása után telepítettek be Asszíriából. És bár megtartották saját hitüket, a csak helybeli Istennek gondolt Jávé tiszteletét is gyakorolták azért, hogy az ne haragudjon meg rájuk. Emiatt visszaküldtek papot az Asszíriába elhurcoltak közül, hogy tanítsa őket meg a Jávé tiszteletére, amit a samáriaiak egy külön erre a célra épített templomban gyakoroltak. Jávé is, és a saját népi házi Isten is. Mindmáig ez a kétfelé sántikálás kísért. Így néz ki az egyik változata ennek, amit mi gyakorolunk. Van valamennyi bibliai Isten hitünk, de mellette jól megfér, sőt, vezető helyen áll a babona, vagy újabban a horoszkóp. A másik még elterjedtebb. A bibliás hitünket csak mint egy képkeretet használjuk, de belé Jézus helyett a magam alkotta hitemet, felfogásomat teszem. Régen ezt bálványkészítésnek nevezték. Sokan mondják, megvan az én saját hitem. A harmadik változata a szinkrétista hitforma, mindenféle vallásból, hitből összefőzött lecsóhit, mert így mindenkit tiszteletben tartunk. No meg, biztos, ami biztos. Ma is a magát bibliásnak tudó szigorú hívő lenézi az ilyen téveiköt, ahogy akkor a magukat hithűnek tekintő zsidók, a samáriaiakat. Jézus pedig ezekért a samáriaiakért odaül a forráshoz, átlépi a rossz társadalmi beidegződést. Nem akar részese lenni az évszázadok óta fenntartott gyűlölködésnek. Ezzel valami fontosat üzen. Jákob forrása. Izrael istenében hívő ember forrása. A több mint 20 méter mélyen levő víz felett ül Jézus, aki egészen más vizet kínál. Melyikkel inkább? A sürgető testi igényt enyhítő forrásai a mindennapi életünknek, vagy az éppen most munkanélkül felkínált lélekgyógyító Jézus víz, a benne visszahozott éden. Hiszen nem volt kis feladat egy 20 méteres kútból vizet húzni. Ezért Jákob kútja a törvény jelképe is.
A kút mellett ülő Jézus viszont a földre, Jézusban visszahozott Isten országának, a korábban elveszített Édennek a jelképe, ahol Isten a gazda, a király, és benne Jézus az élet forrása. Elég nekem a csak földi víz, ami csak egy ideig éltet? Vagy sietek Jézusból inni? Jézus, köszönöm, hogy azért vársz rám, mert jobban tudod, mint én, hogy rád van szükségem. Jövök. Amen.

Az elmúlt percekben Isten igéje Adol Jáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk a János evangéliuma 4. fejezetének az 5. és 6. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából Húsvét, húsvétség című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Húsvét, húsvétség. Kurt Márti. Tévsú, gestévsú. Kitaszítja el nekünk a keresztjén limlomot az Úr sírja elől. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Mózes 2. könyve, 20. részének 4. verse.

vizsgáljuk meg ezt a verset, és lássuk, mit is akart a költő üzenni nekünk ezzel a furcsa verssel, ugye? A cím rögtön egy szójátékkal indít. A húsvét, az ünnep, a feltámadás valósága, a húsvétség, így rövid úval a hús szóból képezve, a pusztán testi, felszínes, megszokásokon alapuló valóságra utalhat. Arra a materiális vagy kiüresedett formára, amit az ember csinált, csinál az ünnepből. Amikor húsvétra gondolunk, akkor a feltámadás csodája jut eszünkbe, de a svájci teológus költő Kurt Marti egy egészen újszerű, mély belső tükröt tart elénk. Már a címben is figyelmeztet, különbség van a valódi húsvét és a külsőségekben kimerülő, felszínes húsvétség között. És így megérkeztünk a két furcsán hangzó szóhoz. Tehát mi van a vers elején található különös, kifordított szavakkal? A vers elején található különös, kifordított szó, a tévsú, a héber tesuvá szóból ered, ami a megtérést, a gondolkodásunk radikális megváltoztatását jelenti. Arra utal ezzel a költő, hogy a valódi hithez néha fel kell forgatni a megszokott sémáinkat. A második kifejezés, a Gestevsuch, egy kifejezetten Kurt Marti svájci teológus és költő által alkotott szójáték. A svájci-német nyelvjárásból származó kifejezés azt a folyamatot jelenti, amikor a sallangoktól és a dogmáktól megtisztítjuk a hitet. A költő a húsvéti történet jól ismert képét idézi fel. Ott az asszonyok azon aggódtak, kitaszítja el a nehéz követ az Úr sírja elől. Kurt Marti azonban megdöbbentő kérdést tesz fel. Kitaszítja el előlünk a keresztény limlomot? Vagyis azokat a kiüresedett tradíciókat, megszokásból elhadart imákat és vallásos sallangokat, amelyeket mi magunk pakoltunk az élő Krisztus elé. A vers végén levő bibliai utalás a 10 parancsolatból ismert Mózes második könyve 20. fejezetének a 4. verse adja meg a végső kulcsot. Ne csinálj magadnak faragott képet, mert bizony a saját vallásos megszokásainkból, kényelmes elvárásainkból is képesek vagyunk bálványokat gyártani, és ezzel dobozba zárjuk Istent, vagy akár egy dobozba zárt Istent gyártunk. Befejezésként, konklúzióként elmondhatjuk, hogy ennek a versnek az üzenete arra hív mindannyiunkat, hogy a húsvét ne csupán a naptár egy napja, hanem a belső megtérés, a tesúvá valósága legyen. Engedjük, hogy az Úr elhengerítse a szívünk elől a magunk által felépített vallásos limlomokat és bálványokat, hogy a hitünk ne egy zárt sírbolt, hanem a feltámadott élet tiszta és élő forrása legyen. Ezt kívánom minden hallgatónknak, hogy így legyen. Ne egy zárt sírbolt legyen a mi hitünk, hanem a feltámadott élet tiszta és élő forrása legyen. Ennyi fért Krédó hitépítő műsorunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Reményik Sándor, ilyenkor. Ilyenkor, méla éjeken, átroppant néma téreken, hunynak ki, lobbannak fel lángok, üzennek egymásnak a végtelen világok. Valahol kigyulladt egy új nap. Egy holtvilág, végén a bejárt útnak, bolyongva bús kísértetek között, egy futó tűzcsóvába ütközött. Most új sugárt lövelt ki a vak éjbe, s szárnyán az új sugárnak egy üzenet száll győztesen zenélve. Testvér, én most születtem. Valahol egy világnak fénye fogy, minden betelt, és nem lesz már sehogy, a tűz hamu, a rózsák jégvirágok, a róna hómező, hollósek károg, csontá dermedve bú, öröm, dalok. Egy szó röpül az utolsó sugáron. Testvér, én meghalok.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Kökény kisasszony. Napsütött tehegyoldalon élt kökény kisasszony, a lakása csupa ablak volt, gics-göcs a fala, levélzsupa teteje. Bármilyen szellőcske jött, az mind tisztelget nála. Megsimogatták, megcsiklandozták, talán attól lett olyan gyönyörű kék. Lakása legfelső ablakában könyökölt egész nap, és mindig csak arra gondolt, vajon milyen lesz, ha egyszer megcsipi a dér. Még kékebb? Még gömbölyűbb? Vagy talán egy még csodálatosabb alakban fog kikönyökölni azután is? Ki tudja? Tavasztól őszig sok minden történt. A medgy, a cseresznye, az alma mind siettek nagyon, hogy még a meleg nyár megérlelje őket. Féltek a csípős ősztől. Úgy tanulták, hogy ősszel már a kamrában vagy a föld alatt illik aludni. S még véletlenül sem mondtak semmi jót kökény kisasszonyról, de rosszat annál többet, hogy ilyen, meg olyan, könnyelmű és meggondolatlan, egyszer majd biztos megjárja, és titokban valamennyien irigyelték. Késő ősz lett, mire elcsöndesedett a hegyoldal. Már senki se pletykált többet, csak a nap sütött, s a levegő pengett. Kökény kisasszony pedig szebb volt, mint valaha, majd kicsattant a boldogságtól. Az egyik nap Sas úrfi valamelyik közeli sziklára szállt le, és meglátta kökény kisasszonyt. Akarta, nem akarta, mindjárt megrepentek a szárnyai. Milyen kék! Ámuldozott, és odarepült a gics-göcs ablak alá. Ő kisasszony, mondta zavartan, még sohasem láttam a földön olyan kéket, mint kegyed. Jöjjön velem! Kegyed lesz a kék égen a legkékebb! Ez olyan gyönyörűen hangzott, hogy kökény kisasszony csak sóhajtani tudott, s benn, a hamvas bőre alatt, ahol egy kicsi mag bújt meg, összeszorult a szíve. De akkor már bizonyosan tudta, hogy ez a szép szárnyas valaki nem lehet más, csak a dér. S ahogy az öregektől tanulta, lehajtotta karcsú szárnyakát, és várt. Sas úrfi is erre várt. Lecsippentette csőrével kökény kisasszonyt, magához emelte az ablakból, és odafektette a begye alá a puha pihetollak közé. Így szállt fel a magasba, hogy bemutassa a birodalmát. Csodálatos birodalom volt ez. Nem volt teteje, nem volt fala, csak fény volt benne és ragyogás. Kökény kisasszonynak káprázott a szeme. Már bizony nem bánta volna, ha megpihennek valahol, leheverednek valahová, ő énekelne, s a surfi meghallgatná, milyen szép is volna. De az egész nagy birodalomban nem akadt egyetlen darabka föld sem. Más kincsekkel volt ez megrakva. Palotákkal, gomolygó rétekkel, csillagokkal, s ezeket mind kökény kisasszonynak ígérte Sas úrfi. Az pedig egyre szomorúbb lett a boldogságtól. Hiszen még végig sem járták a palotákat, már is szétfoszlottak. A rétek is ott voltak, és mégsem voltak sehol. Talán a csillagok, gondolta kökény kisasszony reménykedve, és Sas úrfi már is megsuhogtatta a szárnyát. Úgy repült fölfelé, mintha egyszerre gondoltak volna ugyanarra. Nagy, teli éjszaka volt. Fekete és szikrázó, amilyen csak egyszer van egy évben. Ezt is az öregektől hallotta kökény kisasszony, és most örült, hogy megérte ezt az éjszakát. Megbújt a pihetollak között, és hallgatta Sas úrfi énekét. Csillagom, kökényem, csillagom, kökényem. Még sok verse volt az éneknek, de Sas úrfi

ismételgette a legtöbbször. Csak dalolt, dalolt, és már a szárnyait is egyre lassabban suhogtatta. Előbb az egyiket húzta be, azután a másikat. A csőrét meg odafektette a begye alá, már csak ehhez volt ereje. Megérkeztünk? Kérdezte kicsi hangján Kökény kisasszony. Éppen megérkeztek. Úgy zuhantak vissza a hegyoldalra, mintha csak most repültek volna igazán. Kökény kisasszony egy apró lyukba gurult, és mindjárt elaludt. Ott érte az eső, a szél, a napfény. A föld betemette, s attól még szebbeket álmodott. Sas úrfi pedig kitartóan őrködött mellette, jöhetett bárki bármi, még csak meg sem mozdult. Sok idő elmúlt ezek után. Hetek, hónapok. A hó leesett. A hó elolvadt, de akkor már nem volt ott se Sas úrfi, talán csak az öreg hegypásztor tudná megmondani, hogy hová tűnt. Kökény kisasszony pedig, akiből azóta gyönyörű bokrocska lett, unokáinak minden ősszel elmeséli, hogy milyen is az, ha egyszer eljön a dér. Elmeséli, és olyankor mindig mosolyog. Csak a meggy, a cseresznye, az alma, azok nem tudnak megbékülni vele. Még véletlenül sem mondanak semmi jót Kökény kisasszonyról, de rosszat, annál többet.

mosolygott a csacsi bölcsen. Ki tudhatná, ha még ő sem, fussatok a patakig, mert a világ ott lakik. Alig három libanyaghoz út viszene a patakhoz. Már is talpon s futva fut, kilenc pipe meg aludt. És napestig szakadatlan fürödtek a kis patakban, és napestig szakadatlan fürödtek a kis patakban, fürödtek.

járok az utcán, kip-kop, kip-kop. Még meg is állok, itt-ott, itt-ott. Jó megállni, nézz oda, ott egy ugróiskola, fölrajzolva járda szélre zöld krétával, nagyra szépre, mindenütt van, nézz oda, itt-ott, kip-kop, egy-egy

páros, egy páros, fordulj vissza páros, egy. Nem hibáztam, nagyszerűen megy, megy, megy. Mi van hátra, páros, nem leszel te sáros, itt a vége, egy, egy, egy, egy, egy.

volt, sehol a tűnek. Cérnát, hogyha varni kell, most már mibe fűznek. Sírt csak sírt a kicsi lány, egész áldott este, s még álmában is talán mind a tűt kereste.

Oh well, we made it. We made it. Okay. So.

Thank you very, very much. Thank you.

0: Egészség.
1: Egészség politika istenség.
0: Pénzre konvertált betegség.
1: Környezet politika istenség.
0: Katasztrofális reménység.
1: Biztonság politika istenség.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit június 16-án, kett hajnalban, homokora későjeli műsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. Ma Cseri Kálmán magyar református lelkész gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Ha valakinek élő hite van, az kihat a családjára, a környezetére, s végső soron a társadalomra is. A közösségnek jellemformáló hitet erősítő ereje van. A következő 3 órában későjeli műsorunkat sugározzuk a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ru weblapon. Első óránkban